velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, Coca Tusi, MDMA,

itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs. Óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.

0: programajánló.
1: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fit Zóna csapata élőben Palicson.
2: Délután 12:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
1: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
2: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
1: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
2: a pozitív energiát
1: és a családot is.
2: Fit Zóna
1: a Velatúron.
2: Találkozzunk május 31-én Palicson.
1: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
2: találkozik a jó hangulattal.
3: 7 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Panorádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
5: Akkor és most!
6: Hey now, you're an all-star.
5: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével. Vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bír. Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors

0: 0-0-1.
1: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria

0: csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs

0: Programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
4: a tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
3: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
9: 91.5. A jó választás.
10: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Reklám.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a Szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Azért rávett, hogy megmásszom a tornyot.
2: Ja, tényleg.
1: Hasztarolt mindenit, embereket, ez haláli
2: az
1: volt.
2: Az régen volt.
1: Zoli is itt van. Hát igen, akkor frissebbek voltak az élmények múlt héten. Én nem is tudom, mikor tettük ezt, meg talán csütörtökön, ugye?
2: Igen.
1: Csütörtökön. Ugye az alapvető probléma ezzel az egésszel az, hogy én annyira félek a magasságtól, hogy az egyszerűen szörnyű, és ezért fel sem merült bennem soha a lehetőség annak, hogy én különben úgy magamtól felmenjek a toronyba, vagy valami, de hát most...
2: Városháza tornyáról beszél.
1: És most rá lettem véve. Utólag derült ki, hogy maga a torony az magas nagyon, de ugye a kilátó maga, az a rész, az kb. 45 méter. Tehát ez elég baj lett volna, hogy tényleg nem megyek fel. Az volt a probléma, hogy ez a tipikus, ez is olyan, mint az összes többi torony, ahol eddig voltam. Először normális lépcsők vannak, hát mindig három szekció szokott lenni. Ugye vannak a normális lépcsők, akkor vannak utána azok a fém lépcsők, amik lógnak a falból, amit én elnézést így mondom, dögöljek meg, ha értem, hogy az hogy állott, nem tudom. És akkor a harmadik rész pedig vagy csiga lépcső, vagy létra. Ugye mindig ez van. Volt egy bajod is, ahol létra volt a végén. Most képzeld el, létra, a létra kell felvenni a magasságok magasságába. És hát az igazság, hogy azon a részen, ahol lógtak ki a lépcsők, ott elkapott a roham. Én nem tudom, kívülről az hogy nézett ki? Csak úgy, hogy én egyszerűen nem látszott az arcomon, hogy teljesen össze vagyok gombolva?
2: Dehogy nem látszott. Hát én tudod, hát végig röhögtem az egészet. Hát én nem tudtam, én nem bírtam ki, nagyon szemét voltam, de egyszerűen annyira vicces volt, hogy jön ez a nagy ember, ez az óriás, és igazából tehát ott tartunk még a lépcsőház elején, tehát hogy még abszolút semmilyen durva részhez nem értünk, sőt a csiga lépcsős rész sem mondható durvának, tehát hogy viszonylag gyorsan fel lehet jutni a városháza a tornyába, 260 lépcső vezet oda, de hát nem egy életveszélyes dolog teljesíteni ezt, és egyszer csak az egyszerűen azt mondta, hogy jó, ne haragudjatok. Én azt hiszem, hogy ennyi volt. Én most feladom, és közben így görnyett, húzta magát össze, kapaszkodott a korlátba, hajlongott előre-hátra, falfehér volt. Én nézett körben, ilyen riadtan, és állandóan azt hajtogat, hogy én nem, én ezt nem bírom, én rosszul vagyok.
1: Tényleg rosszul gyerekek voltam?
2: Gyerekek, nekem nagyon ízad a tenyerem. Nem bírom, és nekem annyira kellett röhögnöm. Hát most legenda. Nyilván, ha a gyerekeim reagálnak így, vagy bárki más, akkor azt mondom, jó, gyere, akkor lekísérlek, csak hogy pont az eci, akinek mindig akkora a szája, és én ezt rögzítettem is. Nekem van egy ilyen videó, amiben ő ott így kínlódik. És nagyon, és utána otthon megnéztem, és nagyon-nagyon-nagyon sokat nevettem.
1: Azt mondta, hogy különben neked.
2: Mert érthetetlen volt, tehát, hogy tényleg annyira az elején történt ez, és akkor utána kiderült, hogy ez egy attól fél, hogy kiszakad a lépcső a falból. Igen. És akkor ott is így mondta, hogy úristen, de én nem bírom az olyan helyekhez, ahol ilyen vasok állnak a falból.
1: De hogy marad az ott? Nem értem.
2: Hogy marad az ott, igen.
1: Hogy marad a vasok?
2: Miért nem szakad ki? És utána meg, amikor már elérkeztünk, mondtam neki, ugye már ne legyél gyenge ember, szedd össze magad, gyerünk, hát mindjárt fölírunk a toronyban, mi bajod van. És amikor a csiga lépcsős részhez értünk, akkor meg teljesen elengedte a félelmeit, és mondta, hogy na, itt most már minden rendben van. Ott pedig van, általában a csiga lépcső szokott gondot okozni az embereknek. Úgyhogy nagyon-nagyon vicces volt.
1: De nem így, kihagytad a legjobb részt, amivel meggyőztél. Ez pedig az, hogy és akkor hozzátette, hogy
2: igen.
1: És különben, ha most nem jössz tovább, örök életedben szét foglak szedni a rádióba, igen, ezért, de igen, hát, hogy ezt nem teheted meg.
2: Hát még igen. Így is megvan ez a videó, úgyhogy
1: ám, az fantasztikus, persze.
2: Zsarolhatlak, majd zene alatt megmutatom. Abszolút, nagyon hihetetlen.
1: Meg a másik, hogy felhívták a figyelmet, hogy amúgy meg ne féljek már, mert hogy én attól tartok, hogy én alattam fog pont leszakadni, vagy

0: kidőni. Nem csak az, hogy leszakad, hanem ez vagy leszakad a lépcső, vagy kidől a, tudod, az oldal az a, minek hívják azt, korlátnak, ugye? És felhívták a figyelmet, hogy amúgy különben itt normál esetben, amikor turisták jönnek, hogy ilyen 40-50 ember megy egyszerre föl, nem pedig így, hogy így akkor egy-kettő.
1: Tényleg, és akkor ez is, amikor így elhangzott, hát... akkor az egyszerű, tényleg, tényleg, 40-50 egyszerre? Jó. De ez biztos így van? Ez igaz?
0: Tehát ők mennyire féltem. És az a baj, hogy ezekben az az érdekes, hogy nagyon sokszor ezt nem tudod megmagyarázni. És alettek fogtam a kezét, és de most látod, mondom, annyira hülyeség az egész, de most nézd meg, mondom, megfogtam a kezét, és meghasonlva tettem, hogy te érzed, hogy az én szívem indokolatlanul, hogy dobog?
1: Jó, érthető hát
0: majdnem, ez. Majdnem kiugrott a helyéből, és, de különben tényleg volt én mondtam, hogy tényleg elgondolkoztam, hogy te miért félek ennyire? Miért? Miért? Hát gondolom, okay, hát tényleg ott mennek az emberek, nyilván nem szakad le. Mindig persze azt gondolod, hogy pont alattad, vagy nem. Mert hogy aztán az elég magas. Mondjuk le nem merten nézni. Te lenéztél ugye a mélybe?
1: Lenéztem, persze. És
0: nagyon
1: érdekes
0: durva,
1: egyébként.
0: Nem?
1: nem durva. Én tériszonyos vagyok alapvetően.
0: Hát de ahhoz képest elég laza voltál.
1: De itt mondjuk abszolút nem zavart a magasság. Sok helyre felmentem már. Hát most a sok helyre, tehát hogy ilyen templomtornyokba például.
0: Oda is fölmelsz.
1: Vagy nem tudom, Bácsivár. Na, a Bácsivár egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert ott nagyon-nagyon szűkek a lépcsők, nagyon kis picik. Az jóval alacsonyabb, nagyjából 30 méter magas, tehát alacsonyabb jóval, mint a Szabadkai Városháza tornya, de hogy ott meg annyira pici a hely, de ott úgy van, hogy mindig van egy szint, ahol van egy nagy tér. Mm-hmm. És akkor te meg tudsz állni, akkor ja. Kinézel az ablakokon, és akkor aztán na, jöhet a következő. De hát ott például nagyon pici. De én alapvetően, tehát én igazából, amikor ott vagyok bárhol, mondjuk utazás, valahol turistáskodunk, és van egy torony, vagy bármi, ahova fel lehet menni, akkor úgy vagyok vele, hogy hát ha már általában eljöttem ugye? Ideig, akkor fölmegyek. Persze tudod. Van, amikor rosszul, vagy mondjuk azt nem tudnám kipróbálni, amikor, vagy hát szerintem képtelennék rá, amikor hogy egyre több helyen lehet látni ilyen üvegpadlót, és akkor nem tudom, hogy mondjuk van egy szakadék, vagy igen. Két ilyen pontot összeköt egy ilyen üveghíd, mondjuk én arra szerintem tuti, hogy nem tudnék rálépni.
0: Tudod, hogy van egy ilyen vadonatúj, már mint pár éves, nagyon-nagyon friss, azt hiszem, de mondjuk egy ilyen 5 éven belüli, Montenegróban egy, valami nagyon fura név, valami Biokovó, vagy valami ilyen, nem Biokovó nyilván, de valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy az egy ilyen pont így kinyúlik a semmibe, egy ilyen nagy U-betű üveghíd, és akkor ez ilyen nagy látványosság. Biokovó. Jó mondtam? Na végre, kitaláltam valami. És a lényeg az, hogy mondjuk az igen, az mondjuk elég necces. Elég necces. Vannak ilyen dolgok, meg tudod, van aztán lász, a másik, igen. Én most már ez a Városháza után, de itt tényleg meggyőztek a lányok, sikerült túlmennem, de van olyan például, láttam a neten, nem is tudom, hogy melyik országban van, de van egy ilyen 60-70 emeletes épület, ilyen hatalmas, egy ilyen felhőkarcoló. És van egy olyan attrakciója az egésznek, hogy ott a tetején képzel van egy nagy tér, és olyan az egyik üvegfal, hogy képzeld el, hogy van rajta egy ilyen rúd, amit meg tudsz fogni, így a kezeddel a fejed fölött. Uh-huh. És akkor, amikor azt fogod, akkor azt az egész falat kiengedik a semmibe egy ilyen pár fokot.
1: Jó, láttam ilyen videókat.
0: És akkor így kidülsz a semmibe, így a levegőbe. Na. És az, én ezeket nem bírnám, de tényleg lehet, ott pusztulnék el valószínű.
1: Az ilyen fölösleges stressz egyébként szerintem.
0: Vagy Ausztriában, tesómnak mutattam, ő se tudta, hogy ez van, mondta, hogy ez őrület. Én ezt úgy tudom, hogy Stairway to Heaven, mert hogy a hegyek között ki van húzva, egy úgy tűnik, hogy végtelen hosszú ilyen valami olyan létre, ami valami szajlarendszere van rajta, te ki vagy kötve, de konkrétan azon tudsz mászni ilyen több száz métert, nekem úgy tűnik a képekről, és több száz métert mész a semmibe úgy egyik hegyről a másikra. Az durva, amit talán kipróbálnék, az pedig az, amikor mondjuk egy erdő, vagy egy nem tudom, valami fölött át kell úgy csúszni olyan szajlán. Azt talán kipróbálnám.
1: A zipline.
0: Azokat a nagy ziplineokat.
1: Na én nem. Én az biztos, nem, hogy nem próbálnám.
0: Nem tudom, ha ott lennék, hogy mennyire félelmetes, de az jó néz ki
1: félelmetes
0: a képeket.
1: Félelmetes, azért
0: én
1: Drinán láttam.
0: Van ott ilyen?
1: Drinánál, igen, van ilyen, és hát azért elég durva. Nekem ez a libegő durva volt egyébként, most amikor mentünk Pesten, tehát hogy Ez egy kis aranyosnak néz ki, olyan, mint egy ilyen sífelvonó, felülsz rá, lúgatod a lábadat, igazából tök jó, amikor elindulsz, csak vannak olyan pontok, amikor tényleg magasan vagy, vagy hát igazából nem vagy magasabban, mint amikor elindultál, sőt, alacsonyabban vagy, de valahogy nagyobb a lábad és a talaj között, valahogy olyan nagyobb a távolság, nem hát tudom,
0: hogy fura. Nem tudom, hogy láttad, de pár éve, pont ott a Covid után, vagy ott a Covid alatt igazából, a Covid alatt kezdtem el járni Zlatiborra, és akkor ilyen mániákosan mentem évente 2-3-szor. Fölmentél?
1: Igen, persze.
0: Akkor készült az el, azt hiszem úgy hívják, hogy Golden Gondola.
1: Igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: És akkor az egy zárt gondola, jó hosszú. Azt mondják, hogy az Európában is elég hosszú.
1: Hosszú, és azért úgy lassan megy, van időd nézelődni, van. Kicsit így billeg.
0: Kicsit, igen. Hatan ülhetnek benne, ugye? Vagy nyolcan?
1: Azt hiszem, hogy hatan, igen.
0: Valahogy így van. Nagyon érdekes, hogy fölfelé jobbról van neked az ajtó, ami nyílik, és én pont úgy mentem fel, hogy nagyon fújt a szél. Most ez picit mozgatta, az nem vészes, de ott az ajtónál azok a kis részek, vagy valamik, azok pont olyan fütyülő hangot adtak, hogy mondom,
1: igen.
0: Hát jó, mondom, ha ilyen egy ilyen gondola élmény végül is, és ott vannak részek, ahol nem vagy nagyon magasan, de aztán vannak részek, ahol meg nagyon, olyan nézésed van. De visszafelé, mikor megfordultunk, és amikor ugye megfordult, és az ajtó a másik oldalon lett hirtelen, és a szél viszont ugyanonnan fújt, és nem ment be azokba a résekbe, akkor halálnyugi volt, és az nagyon-nagyon stram volt. Velünk viszont egyszer megállt. Nem tudom, hogy miért. Sose tudom, hogy ezek mély állnak. Meg tudod, mész, ez csak így megáll, és akkor úgy előre-hátra elkezd úgy billegni az egész. És akkor kicsit lógtunk a levegőbe, és akkor aztán megindult. Nem tudom, miért.
1: Szerintem akkor áll meg, amikor a beszállásnál van valami fennakadás.
0: Lehetséges. Mert ugye ez
1: mert
0: állandóan
1: azt mondták
0: meg.
1: Itt a levegőnél is, hogy például mi is megállítottuk.
0: Igen.
1: Mert hogy ott, tudod, esik az eső, közben a gyerekek, nem tudom, ki hova ül, és akkor egy picit megakadt, mert hogy ez úgy van, hogy folyamatosan megy,
0: folyamatosan
1: és amikor
0: megy.
1: Odaér ugye hozzád, akkor kell gyorsan ráugranod,
0: igen.
1: Beleülni,
0: aha.
1: És ha egy kicsit elidőzöl, és megakasztod, akkor megakad igazából az egész rendszer,
0: hát
1: és akkor aki meg mondjuk már kint van, a házak fölött megy a kis libegőn, akkor ő megáll egy pillanatra. És akkor mondták, hogy mi is megakasztottuk ezt a folyamatot, meg amikor mi voltunk, akkor is egy kicsit, na, nem hallom magamat.
0: Valami elmoccant?
1: Igen. Úgyhogy, de egyébként neked akkor is tériszonyod van, ha mondjuk kint vagy egy teraszon, ami mondjuk a, nem tudom, 9. emeleten
0: van? Ó, hát haveromnak a terasz a 12. van.
1: És tériszonyod van?
0: Hát, hogy kimerek menni, de úgy hallom.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Voltam már 9-10. Emeleti lakásban, vagy így erkélyen, és nekem az ilyen fantasztikus élmény.
2: Nagyon. Nekem az
1: ha lakást vennék, akkor tuti, hogy igen. Ilyen magasan.
2: Nekem az egy nagyon jó barátom építész. Lehet, hogy egyszer meg kéne kérnem, hogy magyarázz el ezeket a dolgokat, hogy hogy tudnak ezek ott maradni. És akkor lehet, hogy én akkor megnyugszom, ha én értem. De én ezt így, hogy nem értem, nekem az is olyan hihetetlen, hogy a 12-en lóg egy betonlap, és akkor én arra kimegyek. És akkor ott áll már, érted, 30 éve, vagy 40 éve, és ez nem szakad le. És akkor én nekem ez ilyen fölfoghatatlan. Nem értem, hogy bír valami lógni a semmibe. Engem lehet, hogy ez zavar igazából. Ugyanígy a lépcsőkkel, ugyanígy a teraszokkal, ez van. De gondolom, láttam egy nagyon-nagyon-nagyon szürreális dolgot egy felvételen Kínában. Ugye el sem tudjuk képzelni, mi van ott. Mert vannak annyira fejlett városok, hogy megőrülsz. És akkor van egy olyan város, hogy valahol mutatták, hogy na most azt gondolnátok, hogy egy téren vagyunk, és mutatnak egy teret. És most gyertek velem, megmutatom a szélét. És elment, mint a Szabadka központja, tudod, mondjuk egy olyan. És elmegy a szélre, és lenéz, és 30 emelet magasan van. És így, ja, mondom, ilyen van. És biztos van, mert Budapesten is a, mondjuk azokat nagyon szeretem, de hát ott nem érzékeled, hogy hol vagy. Amikor van egy nagy bevásárlóközpont, és a tetején egy akkora tér van, hogy van a park a tetején. Mondjuk az fantasztikus, és akkor csak a kilátásból látod, hogy te
1: hát
2: valahogy
1: igen,
2: fönt
1: csak
2: vagy.
1: Akkor alattad van az egész bevásárlóközpont igazából, igen, mert annak a tetején
2: és
1: van, és más.
2: Nem, tartasz,
1: nem az van,
2: igen.
1: Hogy alattad nincs semmi.
2: Így van.
1: Most eszembe jutott a kapásból a pécsi TV-torony, oda is fel lehet menni.
2: Én most voltam pont mellette, elmentünk, és mondtam, hogy fölmerültek, és amúgy fel lehet menni.
1: Eleve a hegynek a tetején, ugye
2: és
1: te
2: miért
1: van,
2: te voltál?
1: Nem voltam, de oda mondjuk úgy felmennék.
2: Érdekes. A másik pedig az, hogy vannak azok az éttermek, tudod, amik olyan, hogy ezek az ilyen éttermek, meg úgy hívják őket a sky bárok, ugye, amik vagy az épületek tetején vannak, vagy pedig van olyan is, hogy a tényleg a kilátása megy rá az egész, és akkor mondjuk, hogy körbe, tényleg 360 fokban ilyen panorámában látod a várost magad alatt. Nem tudom, érdekes dolgok ezek, úgyhogy ez a magasság nagyon érdekes. Tehát például volt olyan, pont a kollega, volt egy kolléganőnk, az Anita, akivel ugye mi elég sokat utaztunk annak idején, és Szarajevóba ő felfedezett egy kávézót, és mondta, hogy nekem ez biztos tetszeni fog, nézzük meg, azt, hogy rengeteg lépcsőt kell megmászni, de azt, hogy megéri, hidd el. Hát mondom, jó. És elindultunk, és tényleg másztunk, csak másztunk. Mondom, de most mondom amúgy különben mi kijutunk valahova, vagy mondom, csak rávettél valami hülye tükkel, hogy mondom, megmásztak valami.
1: Lépcsőző,
2: hát ő igen, de én akkor még semmit
1: hát
2: nem csináltam.
1: Hát tudom,
2: de
1: hogy lehet, világon... hogy ez edzés volt csak.
2: Igen. Mondom, hogy most átcsesztél, vagy pedig tényleg, aztán nem tényleg. És mentünk fel. Jó, aztán kiderült különben, hogy amúgy autóval is fel lehetett volna menni, de amúgy meg igaza volt, kellett ezt mozogni. Jézus Isten, leülsz egy nagy, mint egy udvar, egy olyat képzelj el, aminek a szélén van egy ilyen picike kis, csak ilyen mekkora lehetett, egy 70 centis kis fal, mint egy várfal. Kiültél kávézni, és egész Szarajevó ott volt alattad. Hát azért különben nem volt rossz a kilátás, ugye megélte abszolút. Ezek szépek. A kilátók azok nagyon szépek. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Igen, ezek jó dolgok, meg ezeket bírom. Ugye rengeteg szép hely van. És igen. Csak a környéken is, nem biztos, hogy mindig el kell menni nagyon-nagyon-nagyon messze. Mindenhol van egy csomó szép hely különben.
1: Hát most az egyik, mi majd most utazunk Párizsba, igen. És Eiffel-torony, az meg majdnem 3. Tehát ahova fel lehet menni, az a pontja, ahova fel lehet, az 276 méter magas.
2: Az mennyire? Az már a torony-torony?
1: Torony-torony 300 méter az összmagassága, én úgy tudom. Ez mindig változik, mert mindig valami újabb antennákat tesznek rá.
2: Ja,
1: fel.
2: És akkor az változik?
1: Meg az nagyon durva, hogy egyébként a hő hatására, tehát a hőmérséklet változás hatására is változik a magassága.
2: Hát jó, az el.
1: És okay. Például a nyáron a tágulás miatt 15 cm-re magasabb. Tehát, hogy
2: 15
1: annyit változik.
2: Annyit,
1: igen.
2: Az nagyon durva.
1: Azért az olyan ijesztő.
2: Képzeld el, hogy az egy nagyon jó barátom elment oda a feleségébe, mert a feleségének ezt a vágy, hogy elmennek Párizsba. És mondta, hogy persze, hát ez mint jó férj, elvittem Párizsba. Nem tudom, hogy meséltem neked a sztorit, és azt mondta, hogy most fel kell menni. És úgy meséli, mely nem voltam, hogy te voltál különben előtte valaha?
1: Nem, nem.
2: Szóval, na majd meglátod, és akkor majd alátámasztod. Elméletileg az van, hogy annak van valami kettő szintje, és akkor jön az a, az a szűkület, az a toronyrész. És akkor állítólag fel lehet menni akár gyalog is, oda a, nem tudom, egészen ott a második szintig, vagy valami ilyesmi, de aztán a toronyban valami lift visz.
1: Igen, lift.
2: És akkor az külön fizetős. Amikor ők voltak, akkor olyan volt, hogy azt úgy kifizetted külön, és akkor azzal nem csak az járt, hogy felmentél, hanem akkor, mikor ők voltak, akkor fel is ment, és kaptál egy pohár perskőt, akkor így volt. Most ez mindig így van-e, vagy csak akkor, nem tudom. És azt mondja, hogy ő sincs jobban a magassággal. És azt mondja, hogy felmentek, ő nagyon nem akart, de mondta, hogy jó, hát most ha itt vagyunk, meg a feleségem szeretné, akkor felmegyünk, felmentek. Azt mondja, kaptak egy-egy pohár pezsgőt, álltak, nézték a gyönyörű tájat, és miközben nézte a feleségét, hogy ő mennyire boldog, ő így azt mondja kívülről, eljátszotta, hogy ő is boldog, azt mondja a szíve mélyén pedig, és sose felejtem, annyira rögt, azt mondja, szívem szerint eldobtam volna a pohár pezsgőt, lefeküdtem volna a padlóra, és magzat púzba sírtam volna, annyira féltem, azt mondja. Úgyhogy hát ez ilyen.
1: Hát igen, de azért a nő előtt össze kell szedned magadat.
2: Hát a suszáj, ugye? Hát, ezek ilyen dolgok, tehát egyszerűen amiket mi meg nem teszünk a nőkét című történetet, igen.
1: Nagyon
2: ugye
1: jó.
2: Mondtad, hogy van ez a felvételed rólam, amikor teljesen összeomlottam és rettegtem.
1: Jó, ez nagyon jó, azt meg fogom majd mutatni.
2: Ati azt mondja, Anett az SOSL médiában azzal a videóval. Mi az az SOSL média? Mi az?
1: Nem tudom.
2: Ati, miről
1: jó
2: beszélsz?
1: Reggelt, mikor lehet felmenni a Városháza tetejére? Állítólag minden nap délben lehet így felmenni, van. A főbejárat előtt kell állni, és mindig igen. Ott gyülekeznek a turisták. Én megkérdeztem, hogy mondom, oké, de ha mondom, én egyedül állok ott, akkor is felvezetnek, és azt mondták, hogy soha nincs olyan, hogy valaki igen. Egyedül áll.
2: Állítólag ezt az emberek valami egy nagy réteg, ezt így tudja automatikusan.
1: De állítólag vasárnaponként nem lehet. Én aha. Ezt hallottam, nem vagyok benne biztos, tehát a kék szökőkút felőli nagy bejárati igen, ajtóra oda. Ki van függesztve, hogy mely napokon.
2: Állítólag igen.
1: És a dél, tehát hogy 12 óra, hát, akkor oda kell menni, és akkor fölvezetnek.
2: Meg azon az oldalon, ahol Anett mondja, ott van különben egy turisztikai iroda, és ott különben meg lehet érdeklődni
1: igen.
2: Ezt.
1: De hát amúgy meg is lehet érdeklődni.
2: Úgyhogy simán.
0: Reklám.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
6: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
7: Programajánló.
8: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli.
1: Hát egy vicces történet egyébként. Már csak azért vicces, nem maga a tény, hogy mi történt, hanem a folyománya. Nekem az sokkal érdekesebb.
2: Igen.
1: Na mi történt? Szóval a Mick Jagger imádja Szicíliát. Rendszeresen jár Szicíliára, méghozzá a keleti partra. Imádja ezt. Ugyanez, mint mit tudom én, bizonyos politikusok Horvátországot imádják. A Mick Jagger Szicíliát imádja. És hát meghívta egy haverja oda Stromboli szigetére, aki befejezett egy filmet, ugye ez Alice Rock... Rohrwacker, olasz rendező, hát forgatott egy ilyen sokat mondó című filmet, hogy Three Incestuous Sisters, az azt jelenti, hogy három vérfertőző nővér. Nem, ezt a filmet azt soha nem fogom megnézni, nem is tudom, hogy hol vetítik, vígjáték, vagy dráma, vagy horror, vagy...
2: Senki szóval, nem tudja. Senki jó, hát valaki tudja.
1: Nyilván meghívta Mick Jaggert, aki haverja, és olyanok bulisztak ott Stromboli szigetén, mint Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini egyébként, egy legenda, és Mick Jagger is ott van ebben a filmben egyébként, ezért érdekes. Ez meghívtott, bulisztak, nyomatták, kicsit szétcsapták magukat, zenéltek, ilyesmi, és hát mi történt? A helyiek kihívták rájuk a zsarukat.
2: Hát igen.
1: Azért, mert tehát igazából nagyon zavarta a helyieket ez a nagy hangos mulatozás, zenés mulatságot.
2: De azért tényleg már, de a Mick Jagger bulizott.
1: De ez a lényeg, tehát hogy így szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, kihívták a rendőröket, azok kijöttek, mondták, hogy hát ez a Mick Jagger, jó, hát ez van, szedjék össze magukat. De egyébként egy ilyen bluetoothos hangszóróból ment a zene, szóval nem döngették valami nagyon durván a zenét. Bár az is tud azért hangos lenni, szabály a szabály, a polgármester az kiszabott egy 1000 eurós bírságot.
2: A polgármesterét, a Stromboli polgármester
1: kiszabott egy 1000 eurós bírságot, ami neki gondolom annyi, mint nekem mondjuk egy dinár.
2: Hát kb.
1: Lehet, hogy így jó oké, hogy legyen, igen, tehát, hogy legyen egy ilyen szimbolikus 1000 euró. És hát másnap híre ment a dolognak, meg főleg annak, hogy kibulizott ott. Tehát, hogy szerintem az első információk alapján a polgármester se nagyon fogta fel, hogy kibulizott ott. És hát az idegenforgalmi vállalkozók lázadtak így első körben azonnal. És felhívták valószínűleg a polgármestert, aki ha tudta is, hogy miről van szó, akkor valószínűleg azzal a telefonbeszélgetésen szembe, hogy te hülye vagy? Te normális vagy? A Mick Jagger elzavarták a rendőrök Stromboli, a Rolling Stones frontemberét.
2: Igen.
1: Normálisan vagytok? Kiszabtok büntet, és 1000 eurót kiszabtok?
2: De úgy vannak valahogy, minket nem érdekel ez a Mick Jagger, nem érdekel.
1: És hát gyorsan összefogás született, küldtek egy bocsánatkérő levelet a Mick Jaggernek, írták, hogy jöjjön vissza ünnepelni, amikor csak akar, válassza ki, hogy hogyan szeretne jönni, melyik szigetet részesíti előnyben.
2: Biztosítunk nőket.
1: Megszervezik neki az estét, tehát így azonnal jött vissza.
2: Mondod, Jagger meg most már késő.
1: Most már késő. Nem, szerintem útra ögött az egészen.
2: Hát nyilván, persze. Haláli a történet.
1: És tehát, hogy igazából az, hogy a helyi turisztikai szövetség vezetője jelentette be azt, hogy a téli üres szezonban, azért télen az, hogy fájdalmas az idegenforgalom szempontjából, tehát a híres látogatók miatt jönnek oda.
2: Igen,
1: tehát,
2: igen,
1: tehát most érted, eljön oda a Mick Jagger, meg a jött ott a Dakota Johnson, meg Isabella.
2: Igen,
1: csak
2: nyomja a Bluetooth hangszorod a
1: bulit. Nyomja a hangszorod, és akkor megbüntetik, érted? Tehát, hogy így meg, és abból élnek, tehát ebből élnek.
2: Igen,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogy ebben, ez nem, most persze, tudod, nem olyan, mint a buli negyed, igen, a Pesten, hogy akkor tényleg, akik ott élnek, tudod, azok.
2: Az első gondolat mindjárt az, hogy most mit kell kivételezni? Hát azért, mert itt hoz. Hoz a házhoz. Hát akkor, hogy szokták ezt mondani? Hoz a házba. Hoz a házba, érted? Szóval egy-két eurót, akkor most...
1: Hát nem keveset.
2: Ő az attrakció.
1: Ide járna Szabadkára, mit tudom én ki, érted? A Brad Pitt, mert lenne itt egy kedvenc kávézó, és akkor egyszer csak így megbüntetik a rendőrök.
2: Igen, mert rossz helyen parkolt.
1: Rossz helyen parkolt.
2: Hát jó van, na hát most ez
1: ilyen. Ez ilyen, igen. Ő rá is vonatkozik a törvény. Oké, hát persze mindenkinek vonatkozik a törvény, csak...
2: Abszolút,
1: magasabb célok is vannak.
2: Szó se róla, hát igen.
1: A Stones új lemez egyébként majd júliusban érkezik.
2: Igen, én nem értem, hogy ők még mindig nyomulnak. Eszméletlen különben, amit csinálnak. Hát tényleg ez...
1: Foreign Tongues, örökké. Ez lesz a címe. Idegen örökké. Nyelvek.
2: Örökké nyomják.
1: Örökké nyomják, nagyon durva egyébként. A Mick Jagger 82 éves, a Ronnie Wood 78, a Keith Richards meg 82.
2: Eszméletlen, hogyha belegondolod. Mennek koncertezni.
1: Ugye egy Charlie Watts, aki meghalt 2021-ben, ugye 80 évesen, akkor utána egy új dobos kellett, és a Steve Jordan lett az új dobos.
2: Hihetetlen.
1: 89-ben vették fel őket a Hall, a Rock and Roll Hall of Fame-be. Szóval most 2026 van.
2: Eszméletlen.
1: Nagyon durva egyébként.
2: Ez nagyon durva különben, hogy mit tényleg, hogy mit csináltak. Ők nagyon komoly.
1: Legnagyobb legendák.
2: Nagyon tényleg. Komoly legendák, úgyhogy nincs itt mit mondani erről.
1: 20 évvel ezelőtt voltak Belgrádban, lehet, hogy most nem tudom pontosan a dátumot. Akkor voltak Pesten is. Azóta is voltak egyébként, de ez volt a durva, hogy akkor azért kellett volna, vagy azt tudom, hogy beszéltük, hogy el kell menni, mert tudja, hogy többet nem lesznek, meg hogy így meg fog szűnni ez a zenekar, meg hát és azóta eltelt minimum 20 év, és szerintem jövőre biztos jönnek megint, vagy jövő.
2: Igen, eszméletlen. Én azon gondolkoztam csak, hogy különben annyira érdekes, hogy azért Szabadka alapvetően nálunk nincs ez a rajongási kultúra, ugye? Tehát, hogy például nálunk...
1: Nem igazán. Nyugatihoz képest.
2: Magyarországi sztárok például, akit nézzük a tévébe, vagy helyi sztárok, lokálsztárok, simán sétálok az utcán, senki rájuk se néz konkrétan, vagy jó, lehet, hogy fölkapja valaki a fejét, hogy amúgy ezt az az, vagy mit tudom. Hol ütné ki a biztosítékot ez a közösség? Tehát, hogy ez a közösség mitől lenne triggelerve, mondjuk egy Angelina Jolie végig tudna sétálni, vagy őt azért már, de az az érdekes, hogy szerintem nem kapnák el őket se. Ezek gondok be.
1: Mert hogy nem kapnák el őket?
2: Gondolod, hogy körbeállnák őket, mint az állat? Vagy csak úgy messziről néznék? Mert nálunk az a jellemző, hogy messziről nézik.
1: Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárt, egy oda ilyen mennének? Nagyon nagy sztárhoz oda mennének. Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárhoz.
2: Ott ilyen brutál lenne?
1: Nem hiszem, hogy brutál lenne, nem olyan lenne, mint mondjuk a... Tehát ezt sokszor elképzeltem, hogy például egy ilyen George Clooney például sétál mondjuk Rómában. Vagy New York.
2: Az mondjuk azért nehéz.
1: Az szerintem kivitelezhetetlen. Tehát az így szerintem...
2: Hát a Russell Crowe-nak van most egy friss videója, azt láttad?
1: Nem.
2: Kilép valami hotelből talán, vagy valami Franciaországba?
1: Aha.
2: És tudod, tömegek, tömeg. Ugye mindenki valami lapot tart maga előtt, meg ott az a filc. És akkor látod, hogy megáll, azt mondja, oké, azt most álljunk meg. Először is, én aláírok mindent. De azt mondja, hagyjatok teret.
1: Igen.
2: Én oda fogok menni mindenkihez. Amint valaki így mondta, amint valaki dickhead lesz, én elmegyek, jó?
1: Ja.
2: Hát, ha mindenki tartja magát, meg csak. Valószínűleg már annyi mindent látott az a Russell Crowe is már.
1: Persze,
2: de jó. Érdekes, nem tudom elképzelni. Őszintén mondom nektek, hogy nem tudom elképzelni, hogy itt ilyen mániákus körbefogás lenne-e. Mert mi annyira nem olyanok vagyunk,
1: nem,
2: azt vettem észre.
1: Nem, lehet, hogy nem lenne olyan, de biztos, hogy mivel abból indulok ki, hogy rengeteg külföldi él most már Szabadkán, tehát most már minden második mellettem elsétáló ember vagy angolul, vagy oroszul beszél, hogy legalábbis itt a központban egész biztos, hogy ezek az emberek lehet, hogy másképp reagálnának a sztárokra.
2: Igen, hát én is kíváncsi
1: lenni.
2: Meg lehet, hogy a George Clooney tudott begurulni egy gémelcivel, és látná, hogy itt minden. Negyedik autó gémelci, föl se tűnik, hogy mivel jön, vagy tudod így.
1: Ja.
2: Teljesen mindegy. De nem tudom, de lehet,
1: amúgy, amúgy, tehát ezek a sztárok, ezek, tehát van óriási rajongó, meg bázisuk, meg követőik.
2: Hát hogy ne? Nem csak azon gondolkodok, Zoli, hogy a... Igen, mondja csak.
1: Nem csak annyi mondom, nem tudom elképzelni nyugaton. Tehát például most itt mind a Szerbiában volt egy híresség, a Miki Manojlovic, aki egy szerb színész, és nagyon sokan szeretik, és például az én szüleim generációja, és amikor egyszer mit tudom, hogy mentünk a határon, és előttünk pont egy gémercivel egyébként, még ilyen régi gémercivel, egy kiszállt egy olyan gémercivel, és akkor adta oda az útlevelét, és akkor ugye a szüleim, hogy ott a Miki Manojlovic, úristen, ott a Miki Manojlovic, és teljesen el voltak így alélva.
2: Igen, de ők se rohantak hát oda
1: hozzá. Nem rohantak. Szóval általában mi a rajongást, azt így éljük meg.
2: Igen, így messziről.
1: Nem tudom, tehát, hogy... Brad Pitt, ez én is oda mennék.
2: Oda mennék? Pont ezzel gondolom,
1: hogy hi, Brad.
2: Nem tudom.
1: Fucking love you, man. Vagy valami ilyeneket mondanék.
2: Ilyeneket mondanám?
1: Nem tudom, hát lehet, hogy mondanék. Lehet, hogy ilyen starstruck lennék.
2: Tudod, nem tudom, mondjuk az Angela Jolie végsétán, és így messzire nézem, hogy ilyen, az Angela Jolie.
1: Annak nem mondanám ezt, mert ez beperel, de így mondjuk a Brad Pitt...
2: Mondod, mi a franc?
1: Fucking great. You're great, man.
2: De van nekünk haverunk, aki dolgozott a Jolie Boss, hogy rendes.
1: Huge fan. Igen, van egyébként.
2: De miért lenne ilyen a Jolie beperel?
1: Nem. Most a Jolie-nak nem mondod azt, hogy I fucking love you, meg ilyen.
2: Ja, hát jó volt.
1: Azt mondanád, hogy hi Angelina. Egyben lemenni kutyába, hogy
2: lemennél kutyába, Jézus Isten.
1: Jó, idézőjelben.
2: Persze, értem, mit mondasz.
1: Elájulsz, hogy most így.
2: Nem tudom, hogy kitől lennék elszállva teljes, hogyha meglátnál élőben.
1: Igazából, nem tudom.
2: Nem tudom, de fogalmam sincs.
1: Annak idején Bécsben találkoztunk, Münchenben találkoztunk a Csurgó Pistával a barátok közben. Az első két évadban volt, azt hiszem, ő volt a sofőr, igen, vagy valami ilyesmi, és akkor oda mentünk, és akkor lehet egy fotóhoz, és mondta, hogy persze, hogy fejjel, gyertek, fiúk.
2: Igen. De tudod, de megmondom neked, tudod ki az, aki valószínűleg én is lefagyték? Mondjuk egy élőben megláttam a Schwarzeneggel.
1: Hát jó, persze.
2: Na mondjuk azért az olyan lenne, hogy így, micsoda.
1: Nem de hiszem egyébként, hogy ő csak így
2: sétálgatott. De én sem mennék oda. Nem mennék oda.
1: Nem.
2: Meg tudod, mi a másik? Valószínű, ez a tömegeffektus lenne, hogyha tudod, egy valaki oda menne, meg még három, és aha, ha megállna, és ott az embereknek feltörik, hogy itt valami gyülekezés, akkor lehet, hogy körbeállnák. Ez lehet, hogy lenne.
1: Igen.
2: Ez lehet, hogy lenne. De nem tudom.
1: New Yorkban volt egy olyan pillanat, mert az ismerősen mondta, hogy látod azt a házat? És így mondom, igen, aki ott élt. A Boris kolléga, volt kollégák, és látod azt, és mondom, látom, azt ott lőtték le a John Lennont.
2: Igen.
1: A bejárat előtt.
2: Aha.
1: És mondom, hát lefényképezem, tudod, hát lefényképezem. És oda jött hozzám egy ismeretlen csaj, és kérdezi, mit fényképezek? Aha. És mondom, hogy hát mondom, ott lőtték le a John-t, és ő is mindjárt lőtt, hogy tényleg?
2: Ja, a tömegeffektus, ja?
1: Persze, tehát, és akkor aztán jött oda, még valaki nézte, hogy mit fényképezik, tehát ezek így alakulnak ki,
2: ja, igen,
1: ezek a momentumok.
2: És azt hittem, hogy nem mondták, hogy nem szabad.
1: Legjobb ilyen fényképező sztori az volt, hogy megláttam azt a házat, ami a Szellemirtók főhadiszállása volt, headquarters, a tűzoltóállomás.
2: Igen.
1: És ezt teljesen random vettem észre, hogy odafordultam, és mondom, hogy de ismerős ez az épület, és mondom a Szilviának, mondom, úristen, mondom, ez a Ghostbuster.
2: És azt elfotózgatták?
1: Dehogy nem, elkezdtem fotózni, én egyedül voltunk.
2: Igen.
1: És elkezdtem fotózni, és kijött egy tűzoltó, meglátott, visszament, és így leengedte az ajtót, hogy ne fotózhassak be. És láttam, hogy bent ott egyébként, bent a tűzoltó állomáson, a földre oda van festve egy hatalmas Ghostbusteri emlék.
2: Komolyan ott van?
1: Persze, de jó. Ott volt, ők azt maguknak oda festették.
2: Szóval észrevett és lezárta.
1: Igen, ott, hát akkor ma oda be már ne fényképezzek oda, ahol ők dolgoznak.
2: Azt hiszem, ott ment az autó, jó van, nyilván az... nem. Éván nem, mert én lenne bent az autó.
1: Ecto van, vagy mi volt a neve?
2: Valami ilyes. Őr lett.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyhalmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Fremond Árpád is elítélte a zászló égetést. Az MNT elnöke a Facebook profilján azt írta, hogy a magyar zászló felgyújtása súlyos és elfogadhatatlan cselekedet. Nemzeti jelképeink meggyalázása nem csak sértés, hanem bűncselekmény. Elvárja, hogy az illetékes állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el a pénteki szabadkai ballagáson történtek miatt, ahol a diákok magyar zászlót égettek. Hozzáteszi, büszke a vajdasági magyar végzősökre, akik bátran vállalták identitásukat. Elstartolt a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra, mint amilyen a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar. Az est fő fellépője a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója, a Magyar Banda volt. Ma is érdemes Palicsra látogatni, mert a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket.
0: Sport.
8: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe, a második félidő derekán pedig az aranylabdás Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban azután nem esett több gól, így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját vesztette el a legrangosabb európai kupasorozatban. A felhőtlen ünneplést gyújtogatások, kirakat betörések és a rendőrséggel való összecsapások árnyékolták be, csatatérré változtak a párizsi utcák a PSG bajnokok ligája győzelme után. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaország szerte, miután a Paris Saint-Germain drámai büntetőpárbajban legyőzte az Arsenalt a budapesti BL döntőben. A zavargásokban több rendfenntartó is megsérült. Topolya lovasa, Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg a 14. vajdasági vágtát szombaton. Tavaly is ugyanez a páros vitte el a fődíjat. Topolya lovasa, Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nevű lova nyerte meg a 14. vajdasági vágtát szombaton. Tavaly is ugyanez a páros vitte el a fődíjat. Második Tóbiás Zsuzsanna lett Vajk nevű lovával Adorján színeiben.

0: Felülmúlt, közel 600 nevező áll rajthoz az 5, 10, 15 és 21 kilométeres táv valamelyikén. A szervezők egész napos programmal készülnek a résztvevők és a látogatók számára. A Zentán ma ideiglenes útlezárásokkal kell számolni, ezért a lakosság türelmét kérik.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 26 fokot mérünk, általában napos és hát meleg idő lesz, Vajdaság szerte 28-30 fokot mérhetünk. Minden éjjel, minden nap,
2: Panorádió. A 91,5 MHz-en.
3: Panorádió.
1: Társadalmi célú felhívás.
4: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
5: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
4: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
5: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
4: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
5: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
7: Kutyaszdravia.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Társadalmi célú felhívás.
9: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
10: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
11: Miért?
10: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
9: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
10: Írassa gyermekét magyar osztályba.
12: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
9: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
13: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Lásd velünk a csirkét! Best of Pannon reggeli!
1: Én azt hittem, hogy ez a lemez le fog járni, de úgy látszik, hogy nem. Ez a fickó tényleg ezerre fel akarja éleszteni a júgót. Én nem értem, hogy miért. Bemutatták jó módon, hogy fog kinézni, és akkor mondták, hogy majd lesz egy működő modell majd évekkel később. Ez most is megy, hogy 2027-ben majd állítok, bemutatják az első működő júgót, de hogy ez ilyen sorozatgyártásban mikor kerülhet, az a jó Isten tudja. Bár az az igazság, hogy a mai modern világban vannak ilyen vállalkozók, akik bevállalják, és tényleg megcsinálják, és van autó az ő nevük alatt, és most nem kell messzire menni, tehát most nem ilyen Elon Musk magasságok, uh-huh. és akkor Tesla, hanem itt a Rimac, nem tudom, azt ismered, de az egy horvát autó, egy rendkívül brutális autó, amit már évek óta gyártanak, és már több modelljük van. Létezik ez, én nem mondom, de hogy ez a fickó különben, ez a fickó Németországban él, és ugye megszerezte a Jugo nevet, és legyártott a modellt, ugye, hogy hogy fog ez majd kinézni, amit úgy visz magával mindenhova. Jó, van nem nyilván a hóna alatt, mert ahhoz mondjuk túl nagy. De a lényeg az, hogy és akkor most volt egy ilyen belgrádi konferencia, egy ilyen automotív konferencia, ahol megerősítették, hogy a projekt célja egy széles tömegnek szánt elérhető autó, és akkor jönnek most az ilyen információk, hogy majd körülbelül a 12 000 euró körül lesz az ára.
2: Képzeld ennyiben egy jugót.
1: Nézd, én adnám különben, hogyha van ennek reál, nem tudom, hogyha az egy normális valami, de nem tudom elképzelni különben, tényleg.
2: Nekem nem tetszik. Ha engem kérdeztek volna, meg én biztos mondtam volna, hogy szerintem csúnya.
1: Jó van, azért, mert nők azok mindig gémelcit akarnak,
2: érted? Ugyan már, de nekem nem kell ilyen, de most ne haragudj.
1: Mi tetszik neked?
2: Nekem nincs konkrét, tehát, hogy érted, nem azt mondom, hogy most hú, én nem tudom, a BMW-t szeretem, sőt nem. De nem tudom, szóval nekem ez nem feltétlen hajaz egy Jugóra, mert nyilván tudjuk, hogy a Jugót ki hogy szokta meg. Oké, nem kell azt feltétlen visszahozni, meg
1: de nektek volt Jugótok?
2: Nekünk nem.
1: Nem?
2: Nem.
1: Ja,
2: nekünk még Floridánk volt.
1: Jugó Florida?
2: Az a fajta.
1: Igen, az nagyobb. Na szóval ez a klasszikus Jugó, ugye?
2: Igen, ez a klasszikus, ez nem volt.
1: Jugó. Én nem is tudom, hogy ennek mi volt a neve. Volt a Jugó 45, 55, meg 65, ugye? Ennyi. Ennek ez volt a neve, Viktor? Uh-huh. Ennyi? A Hello Erő az ott a neve? Milyen jó lenne. BMW 325. BMW 150. Katasztrófa. Ez most esik le nekem, most én kimondtam, hogy tényleg ennyi. Volt három modell, három fajta lóerőben, és azóta neve. Nem gondoltak túl azért a szerbek. Floridánál már egy kicsikét azért. És a 101-es, az még 101-es, az nem 101 lóerő. Az biztos valami, na nem
2: tényleg
1: tudom.
2: Tényleg.
1: Az még 101-es. Ez biztos valami történelmi, valami trükk van benne. Na mindegy, az új Jugo állítólag egy hibrid lesz, ami alapvetően szuper. Tehát ugye a hibrid elképzelés az jó. Ugye az elképzelés az, hogy nem a motor hajtja meg a kerekeket, hanem az, mármint a belső égésű, hanem az elektromotor. A motor meg úgy működik benne, mint egy generátor, tehát pont mint a Nissannak az e-power rendszere, az ugyanígy ezen alapul. De hogy állítólag akkor elérik, hogy 2,2 litert fogyasszon 100 kilométeren. Ha, állj, de végül is. Kicsit nekem sok az ilyen ígérgetés ebbe az egész történetben. Mit van, mit rögsz?
2: Mint hogyha egy kínai műsorba ülnék, és nem érteném, hogy miket magyarázom.
1: Hát de írja a cikk.
2: De jó, mert nem értek az autókhoz.
1: Hát jó, nem baj. Nekem csak be kell ülni, és
2: hát de komolyan, megyek, tankolok.
1: Gáz, ennyi.
2: Hajtom.
1: Hát is, hát egyáltalán kell bele tankolni, ugye? Nem mindegyik hát autóba kell.
2: Na, én azokat veszem, amikbe kell, én azt szeretem.
1: Amiben tankolni kell. És akkor elméletileg jön majd az olcsó új Jugo. Érdekes az, amikor néha bejelentik, hogy vannak olcsó autók, az hihetetlen volt. Én nem tudom, Viktor, nem tudom, hogy mennyire emlékszel-e. Ugye van a, hát igazából elmondhatom, a Fiatnak volt pár éve egy ilyen akciója, hogy az egyik új modellje, az 1.4-es változatba, ez egyedülre hátulütője, semmi más nem tudok rá mondani, csak az, hogy az 1.4-es modellre. Akkora akció volt, hogy ilyen 10 000-ért tudtál venni egy új autót. Hát én úgy nézd, az ismerőségem elkezdték venni, mint az állat, érted, mindenki pa vette ezeket az autókat, és mondom, hogy hát mondom, ez biztos valami új irányvonal, mondom, lesz ez máskó is, tudod. Biztos valami erősebbre, vagy valami. Mert jó az 1.4, aki aki csak autót akar venni, de aki mániák, annak az nagyon kevés, tudod te is, Viktor. És a lényeg az az, hogy... És aztán soha többet nem volt egy akció, úgyhogy, tényleg, úgyhogy úgy látszik, jó tette, aki megvette akkor, mert olyan tényleg se előtte, se utána nem volt, és annyi pénzé nem is lehet venni ma már.
2: Ilyen
1: új autót,
2: úgyhogy... Ide, és mondd át a hallgatóknak, hogy ez milyen.
1: Micsoda?
2: Ez, így, pont még ez a fehér színű is volt.
1: Jugo Florida.
2: Na, a földön ez a telefont.
1: Jugo Florida.
2: Na, ilyen. De, hogy
1: fehér
2: ez...
1: Jugo Floridátok
2: van? Igen.
1: Nézd, az összes ilyen modell közül ez eszméletlen, hogy mekkora kincs az, ami akkor mondjuk olyan semmi extra nem volt. Nekünk volt 76-ból egy kereklámpás zasztaván. Az most, ha meg lenne, az most olyan kuriózum lenne. Aha. Már, tehát ez már annyira nincs.
2: Képzeld, ez vekán így jön ebben, és így jönne, hogy bömböltetni a zenét, azt így jönne dolgozni.
1: Hát mondjuk azért, jó, az autó azért nem egy olyan stílus, hogy úgy bömböltetem a zenét is.
2: Ha lehet, hogy te énekelnél, jönne igen. Dolgozni.
1: Valami latin zenét, igen. Így tudnám elképzelni. De vannak hülye modellek is, ugye az egyik legnagyobb legendet, ez az egész Jugo, meg az asztal vonal, ez egészen elképesztő. Volt, hogyha az asztal a 101, az teljesen rendben van. Most stílusos kocsi. Ha beleg, főleg, hogy 76-ban, meg nem tudom, 70-es évben már volt. De mi volt az asztal a 128?
2: Istenem, milyenkor megnázítod a dolgomat,
1: az
2: jön
1: az autót seggbe rúgták,
2: seggbe rúgták, vagy ütös,
1: 128. És két olyan ronda lámpát tettek rá, hogy megőrülsz. Úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy az valaki ránéz, és azt mondja, hogy nekem ez kell. Én ezt megveszem. Ez olyan gyönyörű, hogy...
2: A Polski.
1: Ajú, de az más. Várjál, most maradjunk a jugoszláv dolgoknak. És akkor utána ugye volt a 108-as. Volt utána a 101-es. 101-esnél megvadultak, és azt mondták, hogy kell nekünk is sportváltozat. És ezt egyszer már meséltem a rádióban, de én ezt nem hittem. Én ezt élőben láttam még. A Sport 101-est. Ismeritek ezt? Amit úgy hívnak, hogy Zasztava Mediterrán. A mediterrán, képzeld el, a 101-esnek egy olyan változat, ami három ajtós. Ja, Viktor, te ismered ezt.
2: Mutatja. Én meg csak keresem, mint a hülye.
1: Zasztava mediterrán, ami úgy három ajtós, nem úgy, mint a normál autóknál, hogy van, de hogy néz ki a normál autók esetében? Van egy három ajtós változat, aminek van egy hosszú ajtaja, és ugye kinyílik egy nagy ajtó, ugye, és akkor utána bemész. Vagy van az öt ajtós változat, amikor négy darab kisebb ajtód van, meg a hátsó rész. Zasztava megoldotta. A mediterrán úgy volt, hátsó ajtókat nem vágták ki. Ennyi. Úgy maradt.
2: Biztos férfi csinálta.
1: Két kicsi első ajtója volt, semmi kupé feeling, semmi. Zasztava mediterrán. Biztos olcsó volt, nem kellett ajtókat tenni átra. Megyünk tovább. A poli, az mondjuk tetszett. Csodálkozok, hogy a polit nem tuningolják agyon. Olyan, mint egy kis pick-up. Tök jó néz ki. Úgyhogy az endben van. Utána...
2: Neked ilyet kell venni, ilyen Volkswagen bubát. Ezt.
1: Igen, nekem volt is, nem is egy képzelde.
2: Ilyen bubád. Uh-huh. Én ilyenekkel játszottam a játékokba.
1: Igen, és az a baj, hogy látod, ez is például egy tök érdekes dolog, de hát, hogy a 76-os 101-est volt a 70-es évekből bogárhátó, azt hiszem 80-as évek elejérő bogárhátó. Ezeket, ha mind meghagytuk volna, az már hatalmas kincsek lennének már ma. De
2: jaj,
1: hát jó.
2: Milyen autót mondtál? Az előbb, még a jó előbb a...
1: LaFerrari.
2: Nem. Jaj. Mi annak a neve? Jaj. Kezd sorolni régi autókat.
1: Amiket most mondtam? Az asztabákat meséltem.
2: De lehet,
1: neked.
2: Hogy itt van apukám. Ő tudja, hogy milyen autója volt a tatáiknak?
1: Opel Kadett.
2: Nem.
1: Biztos.
2: A rég múlt időben, aminek úgy leszették a tetejét is. Ha most hallod, akkor írd már.
1: Leszették a tetejét? Mármint, hogy egyszer vagy kabrió volt?
2: Nem kabrió volt, hanem ott volt a...
1: Ott volt az
2: udvarban.
1: Ja, ott volt az udvarban, és levágták a tetejét?
2: Nem emlékszem. Hátul volt a jószágoknál.
1: Hú, ez valami, akkor rossz irányba kezdtem el gondolkozni, bár lejjebb adom. Az autóm jószág, de mondtad, hogy levágták a tetej. De miért vágták le a tetej?
2: Azért, mert ott volt a... Nem emlékszem, a gyerek voltam, nem sok minden
1: ott
2: van.
1: Ott volt a mi? Beszorult egy balac? Vagy miért? Ki kellett szedni? Veszel az autó!
2: Nem, ott volt
1: Jóskát a... Jóskát meg kell menteni.
2: Ott volt a... Nem. Az... Nem akarok hülyeséget mondani. Nem, volt két autó, és ezt lett tálkolva, és az egyiknek a... Most lehet, hogy hülyeséget mondom.
1: Hát szerintem
2: lehet,
1: igen. Gyanús, de nem baj.
2: És Mondtad a mai nap azt az autót. Jó Istenem. Kitöröltem a keresési
1: Golf?
2: Előzményeket.
1: Zastava?
2: Nem. Aj.
1: Nem tudom, de hát most így nyilván ezen gémelc. Azt vágtátok szét?
2: Mit?
1: A gémelcit vágtátok hogy? Szét?
2: Nem volt Mercedesünk.
1: Azt hittem. Mi az ott hátul a pálya? Nem tudom, de tetőnékű jobban néznek. Hoznap leszed! El tudok kézni, oromon levágnátok a gémelcit.
2: Veszélyes környék. Úristen, mi volt annak
1: nem
2: a régi szok, autónak
1: nem
2: a neve? Valaki
1: megállni.
2: Írjon már a családból.
1: Azt a Florida?
2: Nem Florida.
1: Dobáldál,
2: Robi
1: is már fő van cseszve, hogy mi lehet az az autó.
2: Úristen.
1: Én mikor megyek át oromon, akkor nem, az nem szoktam Márján. Megállni.
2: Most telefonálok. Várjál.
1: Passat.
2: Várjál.
1: Hát de bárján, mi volt régen? Várján, jó, várján, akkor most elkezdett sorolni. Te most fölhívod, hihetetlen. De az nagyon veszélyes, mert... Apukárat hívott?
2: Igen, nem fog.
1: De mondd neki, hogy rádióban van.
2: Vedd fel a telefont.
1: Na, hihetet, ilyen sem.
3: Jó reggelt, fiatalság.
2: Jó reggelt, apa, a rádióban vagy, vigyázz, mit mondasz.
1: Minek vágtátok le a tetejét?
2: Milyen autónak vágtátok le a tetejét?
3: Ezért 300.
2: Az. Ezért 300, és érde szépen a keresőbe. És ezt még az Vekán Péter sem tudja.
1: De miért vágtátok le?
3: Azért, mert a motor kitett két vázat is, olyan motorja volt.
1: Értem. Uh-huh, értem. Erre mondták régen azt, hogy motor csupat VT-karos széria. Jó, akkor értjük. Ez az úgynevezett Tristágy, ugye?
3: Hát. Igen.
1: Akkor megvan. Zastava Tristágy.
2: Na.
1: Jó, hát köszönjük szépen az infót.
2: Hát köszönjük.
1: Igen.
2: Most hozzásegítettél a műsor. Csodálatos.
3: További jó munkát, fiatalom!
1: Köszi, szia!
2: Na, szia!
1: Na, szóval ez a Tristágy. Na, lát, én nekem ez nincs meg különben ez a kocsi. Most, hogy beírtam, látom. Szóval jelenetek volt hát, és ennek kellett levágni a tetejét, mert hogy a motor még jó volt, de a karosszériám úgy, mint a Vin Diesel, amikor Jézusom Viktor, te tudod pontosan, hogy ment a szöveg? Amikor, hogy volt, hogy a nagy lóerő megcsavarta a karosszéri, az alvázat, vagy mi volt? Van valami hülyeség. Azóta, na mindig lényegtelen. Szóval ilyeneket. És ezt miért mesélted el? Csak úgy érdekesének, hogy ezt tudtad hozzátenni, hogy amúgy nektek, mikor gyerekek voltatok, akkor volt egy Tristágy hátul az állatoknál, és akkor annak
2: nem az állatoknál volt, hanem tudom,
1: azt mondtad,
2: hogy...
1: basszus.
2: De nem az autó volt az állatoknál, hanem a teteje, az az egyiknek a teteje, az ott volt a
1: disznó fölött. Az a napernyő.
2: Nem a disznó fölött, de valahol...
1: Alatta koktéloztak.
2: Esküszöm, az a kép az valahol megvan. Egyszer eszembe lesz megkeresem.
1: De mi ott játszottál alatta?
2: Nem, tudom, az valami épület teteje volt, mint a tető. Tehát, hogy föl volt
1: oda téve. Kinti WC vagy valami, nem? Lehet, hogy annak volt a teteje, nem tudom. Hát most itt találgattam ember. Nem igaz, hogy ott nőttél fel. Most nincs már ott?
2: Nincs.
1: Ja, hogy az már rég
2: hát
1: felvalóítva.
2: Kis suhanc voltam.
1: Azóta tettetek Lexát.
2: Azóta vettünk egy Porsche-t, levágtuk ott a tetejét, aztán
1: igen,
2: az
1: igen, igen, igen, igen, igen. Nálatok semmi másnak nem lehet ott a tetejét, csak autótető. Halál. Jó.
2: Hát ilyenhez.
1: Na szóval, ilyenek vannak. Már megint elkalandoztunk az eleti Jugo témától, de mindig, és a legdzsegeresebb pedig, ami szerintem tök dzsége, nagyon ritka volt, már az akkor is, amikor én voltam 10 éves, ez pedig a Jugo Cabrio. Pedig az a Jugo Cabrio, abban az időben dzsége volt, nem, Viktor? Azért az nem volt rossz.
2: Igen. Tudom ezt.
1: Ez nagyon megvetően mondod ezt, hogy tudom ezt.
2: Hogy néz ez ki?
1: Ócsó János. Túl ócsó. Pedig nem, akkor is jó, nekem tetszik. Vagy tetszett akkor, most nem tudom, nem láttam már 1000 éve. Na mindegy, szóval...
2: Vennél egy ilyet? De ennek is jön itt az új változata, vagy mi ez?
1: Nem tudom, az emberek...
2: De látod, ez is itt van a fotók, ha beírjátok a netre, akkor kidobja, és szinte majdnem ugyanaz dobja ki,
1: Edina,
2: mint ami...
1: Az emberek csomó képet renderelnek le, fantáziának, stb., és ezt neked a Google kidobja, amikor
2: de
1: az nem az...
2: Nem, ez ugyanígy néz ki, mint az, amit az előtt beszéltünk a cikk alapján, hogy jön ez az új, amit néztünk a fotókon.
1: De most, ha én a ChatGPT-vel például, és nem menjünk messzebbre, csinálok egy képet, hogy Angel Jolie-val vagyok a tengerparton, és azt kiposztolom, akkor azt el fogod hinni?
2: Nem, mert tudom, hogy a Jolie nem állna veled szóba.
1: Na látom. De hogy a Jugónak lesz Cabrio új változata, azt elhiszted.
2: De jön az új Cabrio is, hát itt azt írják. Szebb cikkek írják.
1: A szebb cikkek írják?
2: Január 18-án. Itt pont azt írja.
1: Igen.
2: Alexander Bielics, az a szép
1: hát
2: ember.
1: Az Alexander Bielicsnek fel kell gyűlni a gatyaszárát, hogy ezeket meg akarja csinálni. Lesz 12 000 eurós Júgó, ami már 2027-ben meg lesz az első működő változat, aztán meg nem tudom hány évvel majd a sorozatgyártás talán, de már jön a kabrió, de... Hát jó, én drukkolok neki kitartást ehhez az őrülethez, mert ez egy elég érdekes.
2: Azt írja, hogy 28-29-ben kezdik el gyártani. Uh-huh. Tervek szerint, hát most az, nálunk az akkor inkább lesz 35 is.
1: Majd meglátjuk, elválik. Különben én drukkolok, hogy legyen, béne, legyen, de hát nem tudom, nekem ez ilyen fura.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Micsoda?
5: Topolyán a tankcsapda.
4: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
4: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
5: A Trven a Jabuka együttes.
4: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
5: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
7: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Műsorajánló. Amikor a zene is önmagát kereste.

0: derűs ébredés, vasárnap reggel is.
1: Hatalmas akciót hoztunk.
2: Így van.
1: Most mindösszesen csak 8 millió euró helyett 247 ezer euróért lehet Görög-szigetet venni.
2: Elég jó, legalábbis ennyi a kikiáltási ára. Aztán majd meglátjuk, mennyire harapnak rá.
1: De amúgy jó a sztori, csak...
2: Edina legújabb biznisze.
1: Büdös.
2: Szigetet áru. Büdös.
1: Hát azt mondom, jó a sztori, csak büdös.
2: Kicsit bűzlik a sztori, igen. 8 millióért megvették, és hihetetlen, hogy ilyenek történnek. Kicsit ez mekkora baj lehet. Megvették ezt a szigetet Görögországban. Gyönyörű fások, minden, és mondták, hogy akkor ilyen rezortot építenek oda, hoteleket, mindent. És akkor kiderült, utána, miután már meg lehet véve, kiderült, hogy amúgy az annyira védett, hogy nem lehet építeni. Igen. Szóval én ezt nem tudom, hogy ezt hogy oldották, vagy hogy mentek bele ebbe a problémába. Szabadkán tudok egy olyan dolgot, egy olyan sztorit, és csak ezt ilyen felületesen mesélem el, hogy valami belenyúljak, valami, valami nem kell, de van egy terület, amit én vágok, ahol ilyen fák voltak, meg minden, és jött egy vállalkozó, kivágott mindent, földdel egyenlővé tette az egész területet. És akkor indult volna az építkezés, majd szóltak, hogy ja, ezt amúgy el se lehetett volna adni. Tehát jogába se lett volna annak eladni, aki eladta. A papírológia abszolút rendezetlen, semmi, úgyhogy távoznia kell.
1: Az igen.
2: És úgy maradt a lenyírt minden. Cserébe legalább nincsenek fák többet, úgyhogy jó, ez nekem azért, mert nem tudom, ki mennyire tudja, én nagy súlyos famániás vagyok. És akkor én azóta is bánt, nem tudom így nézni. Na mindegy, szóval vannak ilyen dolgok, és így jártak különben itt is, hogy miután kifizették a 8 milliót, és megvették ezt a szigetet, akkor derült, hogy ez különben nem lesz jó, és akkor szerintem úgy vannak, hogy jó van, akkor legalább valamennyit kapjunk érte vissza, az kész, haladjunk, mert hogy tényleg, tehát minimális infrastruktúrát azt lehet ráépíteni, tehát hogy mondjuk Edina megvenni, akkor egy házikot rakhatna rá, de azt nem engedik, hogy hoteleket meg ilyen őrleteket építs rá, de ez nem engedik. Meg amúgy pedig elég jó helyen van, meg közel van hozzá minden igazából.
1: De mondjuk ebben az esetben is mennyire durva, hogy tényleg úgy tervezték, hogy hú, mekkora resortok, meg hotelek, meg luxus, meg minden, és akkor lesz egy ilyen sziget. Tajón. Tehát, hogy... És aztán meg így
2: Jón,
1: befúcsol.
2: Az mit jelent? Jón tenger? Vagy mit akartál mondani?
1: Igen, csak én már mentem volna tovább, és nem fejeztem.
2: Hey, jó, oké. Okay.
1: Igen, ezért vagy itt te.
2: Kicsiket megakadtál.
1: Igen.
2: Átsegítelek akkor, amikor megakadsz.
1: És az is durva, hogy...
2: Van ez fordítva is, szóval nem az, igen.
1: Igen. És az is durva, hogy már annyira lecsökkent az ára, mint egy budapesti prémium lakásnak az ára.
2: Tehát, hát igen,
1: azért,
2: szívás.
1: Azért inkább veszek Görögországban egy szigetet, és akkor inkább csak egy házat húzok rá, de hát nyilván nem lehet mindent, de aki nyugalmat keres és elszigeteltségre vágyik, annak itt a király lehet.
2: Abszolút, abszolút jó, de tök érdekes dolog ez, eszméletlen jó kis vitákat lehet generálni abból, hogy nyaralót érdemes-e venni, vagy nem. És most abszolút nem arról van szó különben, hogy mennyibe kerül az, vagy nem, ez most abszolút lényegtelen, hanem a logika, mert hirtelen előjön az, hogy alapvetően kétféle ember van. Vagy az egyik azt mondja rögtön, hogy nyaralót venni a legnagyobb hülyeség, mindig ugyanoda kell menni. Vagy van a másik ember, aki pedig azt mondja, hogy én meg szeretek oda ugyanoda menni, mert akkor legalább azt már ismerem. Én szeretek mindenfelé menni, de nagyon adom az, hogyha ismerem a környéket. Hát én szeretek sokszor visszamenni valahova, ami nekem tetszik. Sőt, mentem is már többször vissza ugyanoda, és akkor tök jó, mert ugye megismered ott már ott a helyi dolgokat, nem tudom, hol van a piac, hol mit lehet venni, most például egyszer felfeded, és aztán rögtön mész a következőre, és soha többet nem mész vissza. Nekem az fura, de ez tök érdekes, van, aki meg állandóan kalandozik, és mindig csak az újat. Ő nekem, ha valami beválik, én oda járok.
1: De aztán egy idő után unalmas lesz.
2: De miért?
1: Azért, mert most...
2: Itt van, az előbb szigetet akartál venni, az mit, két év után eladod?
1: Hát igen, de oké, hogy néha én megyek, az elején még izgi lesz, hogy megyek is, felfedezem éveken keresztül, vagy nem tudom.
2: És
1: de
2: akkor
1: hogy
2: utána?
1: Hát utána kiadom. Hát mit gondoltál?
2: Ja, kiadod, mert
1: hát
2: uncsi.
1: Persze. Nem a szigetemet, hanem a hát. Kis apartmanomat, hogy akkor menjetek oda emberek, fizessetek nekem.
2: Aha.
1: Tehát ebből a célból, igen.
2: Ja, te rögtön biznisz. Minden hát, csak a biznisz. Semmi hát, se, csak is simán élvezet miatt.
1: Mit gondoltál? Nyilván először én kielvezem azt, hogy van egy ilyenem. Nem lesz, de...
2: És akkor utána megunnád. De hát, hogy te meg se vette már unja. Viktor, ez mennyire tipikus női gondolkodás, már ne haragudj. Hát ez szörnyű.
1: Azért, mert ismerem magamat.
2: Ez tök jó, különben ez például tipikusan az, hogy amúgy megvetted a GMLC-t? Nem, meguntam, mielőtt megvettem volna. Amúgy tényleg, ez hallod, abszolút bejön a történet. Nem, különben én olyan vagyok, hogyha valamit így megveszek, akkor azt úgy élvezem. Hát basszus,
1: én is nyilván nem ezt mondtam, pont, hogy ezt mondtam. Érted?
2: Hát igen, értem. Egy ideig, csak aztán meg megunom. Nem hát tudom, különben.
1: Igen, és utána
2: dolog.
1: Kiadod, hogy jöjjön a pénz, és legyen bevétele.
2: Richard Bransonnak van egy, neki van egy saját szigete, a Virgin Records tulajdonosa, ha vágjátok
1: komolyan,
2: a fickót.
1: Komolyan, annyira tudtam, hogy a Dobárdán küldeni fogja a pieszkavicáját is, úristen.
2: Á, megint Guaranát is.
1: Ugyan már.
2: Gurmanszkát reggelizik, legjobb kombináció.
1: Csak most el. Majdnem mondtam, csúnyát rontottad, mert már jól laktunk a Péterrel.
2: Igen, eddig már megvan etetve, úgyhogy ma nyugodt. Bevette, amit kell, lenyugodott. Kész.
1: Ugyan már.
2: Teljesen.
1: Amúgy te kolbászt ettél.
2: Így van.
1: És se kínáltál.
2: Sült kolbászt. Nem szükségem
1: most
2: volt rá.
1: Most hallottatok minket egyszer utoljára itt a reggeliben.
2: Dehogy. Azt mondja Robi,
1: ugyan,
2: kezdődik.
1: Nem.
2: Na szóval. Nem, de abszolút kidobtál taktusba, különben, hogy mi a francot akartam mondani.
1: Tényleg, miről beszéltünk?
2: Hát ez
1: ja,
2: az,
1: igen.
2: Nem tudom, Szigetről, igen. És étre már megint a kajánál tartunk.
1: Hát nem, én nem én kezdtem. A
2: Dobárdán kezdte.
1: Igen.
2: Hát igen, de téged elég csak így megpöccinteni, és én rögtön már kolbásznál tartunk, érted, őrület. Azt, hogy a különben a Viktor nekem az előbb a fülemre azt mondja, hogy amikor Edina mesélte ezt a sztorit, hogy különben levágták az autó tetejét, és az alatt játszott, azt mondja, hogyha Viktor végig azt várta, hogyha azt mondott volna, hogy gyerekkorodban oda mentél a tető alá kolbásztani, azt mondja, a fejébe ütötte volna a röhögéstől az asztalt,
1: miért
2: de ez nem történt
1: csináltam?
2: Meg.
1: Nem már.
2: Már lehet, akkor még nem érdekelt
1: a gyerekemet
2: a téma.
1: Úgy nevelem.
2: Igen.
1: Levágottam az autót, tehát egy sznek, mint mondod, hogy egyik kolbászt.
2: Ennyi alatt a kolbászt legyen anyádnak, mit mesélni.
1: Jönnek.
2: Anyádnak legyen, mit mesélni a rádióba. Úgyhogy, mert ez egy ilyen

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: programajánló.
1: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
2: Délután 12:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
1: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
2: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
1: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
2: a pozitív energiát
1: és a családot is.
2: Fitzóna
1: a Velatúron.
2: Találkozzunk május 31-én Palicson.
1: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
2: találkozik a jó hangulat.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
5: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljen az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
7: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
4: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
7: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 11 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
12: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt Kübekháza, Óbéba és Rábé között, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jó szomszédi kapcsolat és a közös fejlesztések fontosságát. A hármas határ ma estig átjárható. 80 éves fennállását ünnepelte a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. A jubileumot az egyesület felújított székházában anyaországi és hazai vendégek és barátok tették emlékezetessé. Erős Mária Prima Primissima díjas népművész, székely varrottas kézimunkáiból nyílt kiállítás, valamint egy kép többet mond ezer szónál címmel retrospektív fotókiállítás. Az ünnepi műsorban a helyi műkedvelők mellett vendégként bemutatkoztak Magyarországról a Majusi Székely Dalárda és a Garai Székelykör Egyesület ifjúsági társcsoportja. Mintegy 300 gyerek lépett színpadra szombat délután Törökkanizsán a 16. Északbánáti Néptánc találkozón. 16 produkciót láthatott a közönség. Egyebek mellett a magyar, a román, a roma és a szerb kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvényt a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szervezte meg Törökkanizsa központjában. Mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban. Ezzel a hívó mondattal rendezik meg a Velotúrt Palicson a Vermes Lajos napok keretében. Sportbemutatók is lesznek a nap folyamán, sőt a Pannon Rádió élő műsorra jelentkezik a Zenepavilonnál, ahol Kókai Mónika és vendégei beszélgetnek a Fitzónában, de lesz közös mozgás is. Fél egytől három óráig akár önök is élőben követhetik a műsort Palicson, vagy a Pannon Rádióban a 91,5 MHz-en. Újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Magyar Kanizsai Lepke otthon. A különleges családi gyűjteményben több lepkefaj, lepkehernyók és sáskák is megtekinthetők. A tulajdonosok idén kibővített, nagyobb területtel készültek, ahol a színpompás lepkék mellett közel 100 féle virág is várja az érdeklődőket. A Lepke otthon egész nyáron, az őszi hónapokig fogadja a látogatókat Magyar Kanizsán.
3: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén most 27 fok van. Általában napos és meleg idő lesz ma. Vajdaság szerte 28-30 fokot mérhetünk. Holnap viszont felhősebb időre számíthatunk, helyenként zivatarokkal.
11: Ez a Pannorádió.
3: Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a Solar Hero erővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamat.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: piac után, ebéd előtt, best of Pannon reggeli. Válogatás a Pannon reggeli eheti legjobb pillanataiból. Best of Pannon reggeli. Vasárnap 9-től délig.
1: Hát bizony áramszámla, ezzel azért mindig eljátszadozunk itt így a hónap elején. Kiki a papíralapú számlával, kiki itt az EBSZ alkalmazásban. Te hol fizeted egyébként?
2: Fogalm sincs. Mármint az áramot, hogy fizetem?
1: Aha.
2: Hát hallod, meg szerintem az megjön igen, és megjön az IPS-szel leolvasom. Ennyi.
1: Általában az alkalmazásban szoktam.
2: De biztos tudom, hogy van egy alkalmazás.
1: Van, persze, és akkor be kell jelentkezni a Korisznicki Brojjal, és akkor utána működik a történet. Persze, meg kell generálnod egy jelszavat, meg egy felhasználó. Azt hiszem, de nem vagyok ebben. Azt hiszem, hogy jelszavat azt kell. Nyilván be kell valahogy lépned a felületre.
2: Uh-huh.
1: Úgyhogy, hát készítettek itt a vajdasági sajtóban egy kis összehasonlítást, mert hát itt a nyár, és ilyenkor jogosan merül fel, hogy mi minden növeli majd meg, emeli majd meg azt a bizonyos áramszámlát a következő hónapokban, és az egyik ilyen természetesen a klíma.
2: Persze a klíma.
1: Az egyik legnagyobb villamos energia fogyasztónk lehet a háztartásban. Hát nyilván sok mindentől függ az, hogy mennyi lesz a költség, főleg a készülék.

0: teljesítményétől, mennyire új.
1: Hát igen, mindig ez
0: mennyire
1: van.
0: Mennyire tiszta.
1: Igen.
0: Sok kis szempont van, hogy nem. Üzemidőt, egész nap nyomatjuk. Tehát nekem vannak olyan szomszédaim, meg voltak is olyan szomszédaim, ahogy jött egy picit a meleg, tehát még nem volt kánikula.
1: Igen.
0: Már hallottad a kondenzvíz csöpögését. Már
1: nyomták,
0: volt,
1: ugye?
0: Igen. És hiba, nyomatták.
1: Hiba ne essen rendszerben.
0: Éjjel-nappal. Szó szerint éjjel-nappal, tehát én értem, hogy ott nem volt fék ezen a vonaton.
1: Teljesen elszabadultak mi?
0: Elszabadult
1: nem
0: a pokol.
1: Nem volt fék ezen a vonaton, milyen jó hasonlat.
0: Ugye az inverteres klímák hűtés közben átlagosan olyan 500 és 1200 watt között fogyasztanak, ez óránként ugye ilyen féltől 1,2 kilowatt, és hát nem működik teljesen, teljes teljesítménnyel, tehát jelentősen csökkenti elvileg a fogyasztását, miután leütött a helységet, ugye ez az inverteres klímáknak az egyik.
1: Igen, meg hát igen, van egy pár, de nagyon érdekes dolog ez, eleve ez a klíma.
0: Aha.
1: Minket mindig bombáznak valami infókkal, ugye azért feltűnt ez már neked is. Hogy akkor a klíma az mekkora, meg mekkora kell, hogy legyen a szobában, meg aha, akkor néha nem elég egy klíma a szobában, hanem kettő kell, amikor már nagyobb, gondolom, amikor beszélgetünk meg egy ilyen 60-70 négyzetméteres területekről,
0: persze,
1: ami egyre könnyebb manapság, mert
0: igen,
1: mondjuk van már csak egy ilyen konyha, ebből egy nappal ide simán felugorhat ilyen 70-80 négyzetméter, úgy, mint a sic. Csak hogy hát akkor nem, nekem akkor inkább, igen?
0: Semmi, nekem is így fel kellett mérni otthon most itt az új helyen, ahol lakunk, hogy akkor ez hogy tud eloszlani. Tehát, hogy igazából csak vagy az egyik felét hűtött teljesen, akkor a másik nem.
1: Mármint a nappalinak?
0: Hát a nappalit azt le tudod hűteni, viszont mivel ilyen hosszantill lakásról van, szóval másik felében meg ott beszorul a meleg.
1: Ja, hát hogyne, hogyne.
0: És akkor azért kellett nekem egy ilyen multisplit klímával működnöm, mondtam is itt az üzletben.
1: Annak mi a trükkje? Mesélj már nekem,
0: hát az a trükkje, hogy van egy külső egység, tehát egy külső egység a teraszon.
1: Igen.
0: És ehhez csatlakozik két kisebb belső egység, azaz két 8000 BTU-s
1: egység. És akkor ennek az a lényege, hogy ne legyen, hogy csak egy egységed legyen kint?
0: Igen, egy aha, egységre kapcsolsz kettő belső egységet.
1: Ja, hogy ne rúgjon a ház oldalán, nem tudom, 48 klíma, ez
0: így
1: azért
0: van, így van. És akkor másik,
1: tehát esztétikai okok miatt.
0: A másik az egy nagyobb teljesítményű klíma, amihez meg hozzá kapcsolódik egy külön külső egység.
1: Aha.
0: Na most,
1: igen,
0: de azért volt szükség, mert tényleg másképp nem lehetett lehűteni, és én amikor ennek a multispit klímának így utána jártam, hogy hol kapható, akkor az első kérdés, amit itt a szabadkai boltokban mondtak, hogy mi magának irodaháza van? Vagy irodája? De mondom, nem. Akkor minek magának olyan? Hát de mondom, most így, mondom, higgy el, hogy mondom, nálam ez így, talán így. Hát az teljesen feles. És akkor mutas, volt nálam mindig egy tervrajz.
1: Igen.
0: És megmutattam az üzletekben, és akkor megnézték, és mondták, hogy jöjj tényleg, hát végül is ide, ja, az illog. Mindenki belátta, hogy így, ez, igen, ez így oké. Okay.
1: Hihetetlen, érdekes az történet.
0: És sehol nem árultak ilyet, úgyhogy egészen nagy becskerekig kellett egy üzletig mennem, ahol ilyet járultak.
1: Tényleg, és azt sem mondták a boltokban, hogy nem tudom, megrendelik, vagy valami?
0: Hát volt arra lehetőség, csak akkor ilyen, igazából egyszerű volt, mert találtam egy üzletet, ahol meg így egy-egyben írta, hogy kiválasztottad, hogy multispeed kész, itt van, ez a rendszer, csá.
1: Na, extra.
0: Utána olvastam, ellenőriztem, elküldtem egy mesternek, aki ért hozzá, megnézte, azt mondta, hogy ez így jó, ez korrekt.
1: Rendben
0: fogyasztásban
1: lesz.
0: Is, mindenben, minőségben is. Úgyhogy akkor
1: érdekes,
0: hajra.
1: Érdekes a sztori már csak azért is, mert nekem van egy barátom, aki klímákkal, többek között klímákkal szeret, nálad is volt már kalban tartani ezt-azt, most így nevek nélkül
0: magyarázom. Persze, tudom, igen.
1: És én ővele beszélgettem, és mondom neki, hogy én nekem a klíma rendszernél mondom, ajánlottak egy pár érdekes dolgot, többek között, hogy árkategória miatt elég fontos lenne eldöntenem, hogy akkor mégis milyen inverteres klímát vállalok be, és a legegyszerűbb az, hogy nem tudom én, valami háromfajta kategória van, hogy valami ilyen sztori, hogy várjál, hogy is volt, hogy így mínusz 10-ig, vagy mínusz 15-ig, mínusz 20-ig, vagy mínusz 25-ig tudjon hűteni.
0: Igen.
1: Hát körülbelül mindegyik ilyen 5 fok az egy, mit tudom én, 8000 dinár plusz. Tehát, hogy mit tudom én, ha már 25-ös, akkor az már egy 16-ossal drágább. És akkor mondom én ennek a barátomnak, hogy mondom, amúgy mondom, te ezekkel foglalkozol állandóan, mondom, mi a vélemény? Azt mondja, őszintén? És így látszik, hogy így elkapta a hét. Mondom őszintén, miért? Zvekkel, nem bír az, hogy a mínusz 25-ig működ, te normális vagy? De mondom, miért? Nem bír, mert meghal a klíma, hát befagy az egész. Hát mondom, de van neki önolvasztója. De mi az a mínusz 25, vagy mínusz 25, hogy klímával, az normális vagy? Hát de majd egy csomó ember csinálja. Hát azt mondja, csinálja.
0: Jó, odakint de... mínusz 25 fok, hát és akkor te, mondom... te fűtesz a klímával.
1: Hát igen, de hát ő szerint ez teljesen szürreális, azt mondja, hogy ő azt vallja, hogy de mi többen voltunk, tudod, és azt mondja, hogy mínusz 5 alatt azt mondja, értelmetlen ez az egész klímáról beszélget. Ja, hát mondom, jó, de hát emberek a teleket végigfűtik vele, de... Akkor is.
0: Úgyhogy okay, fel vannak öltözve bent.
1: Azt mondja, oké, okay, azt mondja, le lehet az hűteni, nem arról van szó.
0: Két pulóverben.
1: Hatásfok, meg a nem tudom miket. Hát mondom, jó, van hatásfok már minden. Hát mondom, oké, okay, jó, rendben, mindegy. Végül is minek.
0: Ugye, hát igen, igen, mondjuk, de mondjuk klíma és klíma között is van különbség.
1: Igen, és akkor azt mondja, hogy de meg a másik azt mondja, az, amit mi egyszerű emberek, akik nem ezzel foglalkozunk, mi nem fogunk tudni soha, hogy minket azért egy picikét átver a marketing. Meséli ezt ő. Most csak azért mondom, hogy aki nagyon ért hozzá, az most vagy alátámaszhatja, vagy nem, azt mondja, ugyanis van 3 darab márka. Egy ilyen nagyon egyszerű márka, egy igen, közepes, meg egy ilyen prémium márka. Azt mondja, ő mind a 3-at szerette már. Neki feltűnt, hogy ez, hát ez mind a 3, ez nagyon gyanúsan hasonló. És elkezdte ezt leelemezni, és hogy meg van győződve, hogy ez valószínű ugyanattól a cégtől jön valahonnan, az, hogy a csavarra ugyanaz az egész.
0: Csavarra ugyanaz. Kezdőbetűket.
1: De hát micsoda?
0: Kezdőbetűket.
1: A legegyszerűbb a V, a legdrágább a B. Azt mondja, hogy azt egyértelműen azt mondja, az ő meglátás, hogy ez ugyanaz.
0: Tényleg?
1: Az alkatrész kell bele ugyanaz. Az egy hihetetlen. És azt, hogy a körülbelül ilyen, mit mondott? Most nem akarok hülyeséget mondani, ami 40-50 ezernél különbség van a legolcsóbb, a legdrágább között, csak azért, hát mert mit ír rajta.
0: Meg vannak az L-el kezdődők is.
1: Jó, hát az L az már, de ez az, mindig az külön kategória volt, nem?
0: Hát mindig külön kategória, amikor beszéltem a klímaszerelővel, akkor megkérdeztem, hogy miért vegyek, azt most mondta, hogy az L-t.
1: L-t?
0: Hát de mondom, az drága. Hát tudja. Hát mondom, jó.
1: De nekem mindig azt mondják az L-re, hogy az L pedig, az a pedig az van, hogy nem rossz, az csak az ahhoz képest nagyon fel van hype-olva, mennyibe kerül.
0: De az biztos, hát az lehet.
1: De most ez azért van, mert tudod...
0: Meg van az M-mel kezdődő, ami meg ilyen ipari, és ami meg állítólag fantasztikus.
1: Szóval nagyon-nagyon-nagyon megvan
0: itt. Motorban is, vagyis autóban is.
1: Furcsa ez az egész sztori. Meg nehéz ügy. Nehéz ügy, mert ugye mi is először is külső szemre nézzük a klímákat. Ugye egyértelműen az L-nek volt egy időben, ez a, most is lehet venni, most de egy időben venni. Nagyon ment ez az Art Cool.
0: Art Cool.
1: Nekem az égbarátomnak van, azért figyelj, ez élőben azért az Art Cool. Nekem sokat nem tudták az ismerősök közül múltkor, amikor a klímáról beszélgetünk, mi az Art Cool.
0: Aha.
1: Konkrétan úgy néz ki, mint egy festmény lenne a falatom.
0: Igen, de az Art Cool az van olyan is, meg van olyan Art Cool is, ami úgy néz ki, mint egy klasszikus klíma.
1: Van olyan csak is,
0: az
1: csak színes.
0: A, igen, színes.
1: De ez az Art Cool csúcsa. Amikor kibírod cserélni benne különben a festményt, meg amit akarsz, brutális, hogy mit csinál az a klíma. Persze. Eszméletlen.
0: De rettenet, 170 ezer dinár, vagy valami ilyesmi.
1: Hát úgy legalább, de most tudod.
0: Hát jó, csak mondom,
1: itt hogy már te... nem az a lényeg, Zoli. Jó, hát, persze, te tudod tehát már te is.
0: Ez ilyen rettenetesen drága.
1: Tudod magadról is, te is, mikor már ilyen, nem tudom.
0: Tudod magad.
1: Bármány köveket nézegettel, akkor te sem azt nézed, mennyibe kerül, jaj, hanem, igen, szépe vagy nem.
0: Ezek
1: nem?
0: Hát ilyen apróságok, érted, hát ezekkel nem foglalkozom.
1: Na és akkor de le a kalapba, olyan, tudod, így lenyílik az eleje, egy picikét így megdől, kinyílik az oldala, hűt, tudod, minden csinál, őrlet.
0: Ajjaj.
1: És aztán a másik pedig ugye az, hogy esetleg belezavarodnál abba, hogy milyen legyen a klíma, mekkora legyen a klíma, milyen drága legyen a klíma, akkor most remélem nem verik is senki a biztosítékot, de nyilván én egy designerrel dolgozom együtt, aki ugye az, én nem értek, nagyon nem tudom, nem látom a teret, nagyon nem tudok elrendezni semmit, ehhez duduk vagyok, nekem szükségem van segítségre.
0: Igen.
1: Klímához értő, akkor de mondja neki, de ugye, de nem fehéret veszeli, meg, hanem
0: de most...
1: a fehér az már nagyon gáz. Nem szabad. És akkor megnézted, mennyibe kerül a felár, hogy tudod, hogy ne legyek nagyon gáz.
0: Igen.
1: És
0: sok,
1: akkor úgy,
0: sok.
1: És akkor kicsit megfogtam ugye a széket, hogy hát mondom, igen. Hát biztos.
0: Hogy az gáz.
1: Biztos. Na, de nem, hogy gáz. Nagyon. De hát, hogy fehér. Gondoltam, de
0: paraszt.
1: Jó, most kicsit túlzok, de mert amúgy jóban vagyunk, nem így beszélt vele, de hogy hát így jobban történt.
0: Csóró paraszt.
1: De hogy így mondta, hogy
0: proli.
1: De várj. Te terveztél máshova is valamit, ami fehér? Mondom, mit? Hát, azt mondja, hát de nem lesz semmi se fehér már. Mi, tehát fehér mosógépet is akarsz? Hát, kit érdekel, hogy néz ki a mosógép?
0: Jézus Mária.
1: Nem lehet. Hát nem lehet gyerekek, fehéret. Tehát... Hát mondom, jó van, oké, hát mondom, rendben, jó van.
0: Lehet is.
1: Megfontolom.
0: Igen, igen.
1: Hát tudom, hogy eljön haza a brastiózoli, azt majd azt hát mesélni rádi, hogy
0: no limit pénz,
1: azt mondja a brastiózoli, hát nem rossz, az meg kell ingatlan, mit tudom én.
2: Csak fehér.
1: Fehér volt a mosógép,
0: csúrú. Nem mondott komolyan.
1: Igen, és tudom, mégis, most komolyan képes volt.
0: Képes volt. Azt a mindegy.
1: Jó, de különben.
2: Mindig tudtam, hogy proli, de ekkora. Ekkorára nem gondolta.
1: Ma már mindenleg színesnek kell lenni.
0: Hát ez kérdezik.
1: És akkor láttam, most várja a legjobb, ami nekem tetszik. Amúgy azt meg kéne nézni a élőben, az azt tetszik, hogy tudod mi? Nyilván nem igazi üveg az, vagyis tükör, vagy ilyen, de ugye ilyen nagyon érdekes, ilyen sötétkékbe húzó, ilyen tükörfelület a klíma eleje. És nézem, mondom, hát amúgy mondom.
0: Nem néz ki rosszul.
1: Biztos
0: ugye?
1: Jó. Nem tudom, de
0: hát én tudok élni a fehér klímámmal, az az igazság. Valószínűleg tönkre teszi az összképet,
1: nem érzed,
0: kisebbségi komplexusom is van miatt.
1: Kicsikét nincs mindig a érzed, hogy valami nem stős, mindig látsz, a fehér klíma miatt.
0: Igen. Tudom, hogy valami nem jó a vibe otthon, és akkor így mindig rájövök. Hogy...
1: Én nekem egyszerű emberként tudom, hogy az volt nagyon szép.
0: Egyébként feketét akartam, nem mondom neked, hogy feketét akartam, az egy brandből volt, ami egy jó brand, ráadásul, és jóval drágább volt. És ott már szerintem... úgy voltam, hogy na jó, akkor most már álljunk le a hülyeséggel, és akkor tényleg...
1: Nagyon veszélyes.
0: Persze.
1: Nézzek, tudjátok, ezért, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem akarok ebbe belemenni, nem akarom az embereket idegesíteni ezekkel a dolgokkal. De mikor el kellett dönteni, vagy még eldönthettem, ugye, de mikor el kellett dönteni, hogy milyen színvilág legyen, akkor nekem rendkívül, nekem Pinterest kidobta ezt a zöld árnyalat, hogy helyenként megjelenik ez az oliva zöld, és mondom, ez elég jó néz ki. Hát nem most basztus, az amerikai legnagyobb dizájnerek arról mesélnek, hogy a legújabb gáz hosszú távon a zöld lesz. Hát mondom, de már! No, nekem tetszik.
0: Szerencsére, nem Amerikában élsz itt. Európában akkor, ez most reneszánszát éli.
1: És akkor most nagy kérdés, hogy tudod, az olyan maradandó, mondjuk bútor elemek, beépítsük-e be a zöldet?
0: Hát
1: akkor,
0: igen, ez nagy kérdés.
1: Aztán Zoli hozzám eljön 10 év múlva, azt, hogy te most komolyan? Tehát, hogy tudod, azt még el tudtam viselni, hogy van fehér klímát, de az, hogy az oliva zöld megjelenik a bútorban, hát tényleg neked elgurultak a gyógyszereid? De hát, hogy képzétek, ez az őrlet. Szóval a nap végén mindig arra jövök rá, hogy azért tényleg, de hát, hogy találjuk meg az, ami nekünk tetszik. Így találjuk van, meg az, amit mi ki tudunk van. Fizetni.
0: Ez,
1: aztán
0: ez a legfontosabb.
1: Hagyjuk ezeket a trendeket különben egy bizonyos szint után, mert különben ott már tényleg akkor bele lehet bolondulni, ugyan már, hát itt, már az emberek belekötnek egy árnyalatokba.
0: Érdekes, most még csak konkrétan az árnyalatoktól egy picit elvonatkoztok, és csak így erre az áramfogyasztásra csak beszéljünk pár mondatot, mert ez mondjuk érdekes, itt a sajtóban készült egy ilyen kimutatás, hogy 700 wattot mondjuk, átlagosan 700 wattot fogyasztó inverteres klíma, azt, hogy a napi 6 órát működik a magasabb tarifában, akkor az nagyjából 126 kWh-t fogyaszt, az körülbelül 2460-2450 dináros havi költség. Ha napi 8 órát működik, akkor az már 3280 dinár, és amit, szóval itt is vannak változtatás, mármint, hogy vannak variábilis dolgok, mert hogyha például valamikor alacsonyabb tarifát használ, akkor az lehet olyan 2500 és 2008 között, és akkor itt ezt össze kell adni, ezeket az összegeket, mármint olyan értem, hogy nagyjából látjuk, hogy
1: te amúgy tudod ezt számolni? Te ügyes vagy ebbe?
0: Nem vagyok ügyes benne, arra tudok gondolni, hogy tényleg jelentősen meg tudja dobni.
1: Hogyne.
0: És akkor ehhez még hozzájönnek a különféle ilyenek, hogy mosógép, mosogatógép,
1: persze, hát
0: szállítógép, boiler az boilerek, nagyon durva tud lenni, igen. Hát ja, úgyhogy ezek mind megdobják, és hát ilyenkor most a plusz 2,5-3 ezer dinár költségünk az nem lesz meglepő, főleg, hogyha klímázunk állandóan.
1: Hát persze.
0: Még egy inverteres klímával is.
1: Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, na most akkor mindenki eldönti, érted, szóval, hogy ezek érdekes világ ez.
0: Akarja ezt, ennyiben. Vagy nem akarja.
1: A klíma, és különben annyit teszek hozzá, hogy én most, ahogy látom ezeket a trendeket, most így mondjuk egy-két napja nézem a klímákat, de rájöttem, hogy szóval, hogy ez sem működik már, hogy béna a fehér és Jäger a fekete, mert most már minden van. Szövetborítás, csillogó, villogó, tükröződő, aranycsíkos, bordó, bézs, nem, szóval, hogy itt ember legyen a talpán, tényleg. Vegyétek azt, amelyik tetszik.
0: Fű, hogy lehet kamni.
1: Gól, ez a lényeg. Fű, különben, lehet, tényleg, bele lehet borítani.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: reggeli. Derűs ébredés. Vasárnap reggel is.
1: Megjelent a Panner TV oldalán egy cikk arról, hogy vigyázzunk a siklókkal. Ne bántsuk a siklót, hogyha találkozunk velük, az ökoszisztéma fontos része erre arra, és kérdezem a Dávidot, hogy amúgy Dávid, nem te már láttál siklót? Azt mondja, nekünk volt siklók, és mielőtt belevágna, eskü, ti hogy álltok a siklókkal? Na Dávid, meséld már, mi ez a sikló sztori? Hogy volt neked siklód? Na közben Zoli is megérkezett, gyere, csatlakozz be. Dávid meséli a sikló sztorit. Na mesélj csak, mi volt?
2: Hát valahogy úgy volt, hogy... Hát csak kicsi fura Alice, hogy beszélek a rádióban.
1: Tudod, de mekkora már?
3: Az Dávid, te vagy.
2: Szia, Zoli.
1: Figyeld, ez milyen brutál sztori van a Dávid. Meg fogsz
2: élni. Hát úgy volt, hogy hasonlóan kapar, mint a... Várjatok, itt be kell állítani.
1: Kicsit erős. Mit kapart a sikló?
2: A kapart a falat nekünk olyan hasonlóan, mint a cserebogarak, ahogy szoktak, ugye?
1: De oké, de basszus, de mi rájöttetek, hogy van a falba sikló?
2: Van, kibújt egy picit, és akkor látok.
3: De ez hol történt? Otthon?
2: Ah, otthon Maketesen, persze.
3: Maketesen.
1: De most képzeljétek el különben, és ráadásul az a durva, hogy, de várjál, Dávid, mennyi volt ez az időszak, amíg ti vágtátok, hogy ott valahol a házban van egy sikló?
2: Hát talán egy pár nap aztán, amikor kibújt, akkor láttuk meg.
1: Ja, hogy ez nem úgy volt, hogy évekig ott élt.
2: Na, vagy hát lehet, csak mi nem tudtuk.
4: Aztán ja, végül is igen. Nem hiszem, hogy talán évekig lett volna, de fele tudja, hát most így
1: nem tudom, azt, én hallottam ilyen rémtörténeteket, de az, hogy a Dávid különben, ezt még meséld el, hogy... És akkor olyan is van, hogy viszont valamikor talál valaki kígyót az udvarba, csak úgy.
2: Így van. Az egyik barátom, azok megtaláltak egy feltekerődét, valami mérges kígyót valakitől elszökött.
4: Ajjaj.
2: Az durvább volt.
1: És akkor mit mesélt különben, hogy az Istenbe már, és így mondom, hogy korán reggel, hogy oldották azt meg, mikor van egy mérges kígyó?
2: Hát valakinek telefonálhattak valószínűleg az állatkertnek, és akkor ők azt ottan onnan elintézték, azért nem volt mindegy, ott a csirkék meg a kutyák.
3: Igaz, belakmározott egyet, hogy jól jelölt visszavitték.
1: De most képzeljétek el, hogy mennyire súlyos. Képzeljétek el, hogy én voltam egy pár évet, különben mentem mindig fellépni annak idején meg a zenekar a Mecsekbe, oda Kárászra. És ott meséltek nekem ilyet, nekem ez innen jön vissza, amit a Dávid mesél, ott mesélték, hogy az a rohadt kígyó tényleg be tud menni a falba.
2: Persze.
1: Ugye most ez Dávid fontos rész, ugye ahhoz, hogy akkor a ház még ugye olyan állapotban volt, hogy épült meg minden, és akkor hogy igazából itt ő valahogy nem is a falba, hanem a padlóba volt, vagy ezt jól értettem?
2: Hát valahogy úgy hasonlóan, igen, igen.
1: Tehát valami ilyen, tudod, amíg nem volt meg a beton alja, addig ott valami, szóval...
4: Ja, értem, és akkor
1: de
4: valami...
1: tudjátok, hogy de most ezek szörnyű témák így péntek reggel, én tudom. De ti arról hallottatok, hogy melyik az a rohadt állat, már ez így mondom, amely képes ilyen vájatokat csinálni? Állítólag a patkány tud bemászni így a ház alá. Ti ezt vágjátok mind a kette?
4: Meg az egerek. Igen. Így van. Hát ezek a rákcsalók, ezek egyébként hajlamosak erre. A tetőn vannak ezek a menyétek, meg az ilyesmik, azok általában nem volt menyét, tehát volt a padlással.
1: És akkor mi a jelen? Ilyeneket csinál?
4: Hát az, hogy ülsz kint a teraszon, volt fölöttünk egy ilyen műanyag teraszfelder, és így hallott, és így végig rohan rajta. És akkor néztük, hogy ez micsoda, macska? Nem macska. Aztán kiderült, hogy mennyit.
1: És mit csináltak?
4: Valójában ez ott lehet probléma, ahol vannak otthon még házi állatok, meg csirkék, meg stb. Meg azokat elkapja.
2: Így van.
4: Úgyhogy ez egy ragadozó.
1: Ez az egész, ez őrület. Ati írja különben, a faluhelyen a vízisikló tök természetes. Elhiszem, én meg itt van Dobárdán Robi, és azt mondja, de az, hogy milyen fura ez így. De különben tök, nagyon örülök különben, hogy Dávid megszólalt.
4: Én is.
1: Ez tök reggel. Jó sztori.
4: Május 29-én.
2: Itt volt már az ideje.
4: Itt volt már az ideje. Picit visszafogott vagy, de majd ez kialakul.
1: Azt különben, tőle, én évekig beszéltünk arról, ezt, hogy elárulom, vagy van nekem egy ilyen, igazából egy beszélgetők erről már többször egy ötletem. Én azt hiszem, ha nem tévedek, a nagyon-nagyon nagy világsztár rádiósok közül egyszer pont egy valami ilyen hasonló alkalom, a Howard Stern egyszer csak megszólította azt a... Én azt hiszem, hogy neki technikus nője volt.
4: Nem, hírszerkesztő nője volt. Hírszerkesztő nője. Tehát aki híreket készítette,
1: valami sztori volt, hogy egyszer csak az a nő megszólalt.
4: Persze.
1: És az a nő aztán így állandóan bekerült, hogy nem feltétlenül beszélt, hogy mindig, de tudod, néha. Mint hogy nem tudom, volt már a példa, hogy Viktor egyszer
4: hát
1: már...
4: Robin Quivers, igen.
1: Ja, hogy ezt ennyire vágod.
4: Ismerem, persze.
1: Van olyan, írja különben ott is, hogy jaj, szia Dávid. Volt olyan különben, hogy Viktor is egyszer nem tudtam már hallgatni, bejött hozzám két nő. De mert elkezdtem azt hiszem Anettel beszélgetni, Rita nem bírta hallgatni tovább a témát, bejött ide. Aha. Utána Viktor nem bírta már hallgatni ezt a két nőt, igen, a logikába, és ő is beleszólt a rádióba. Úgyhogy mindig megvan a varázsa, amikor megszólnak, úgyhogy köszi szépen, Dávid.
2: Érdekes, szívesen is üdvözlöm a hallgatókat.
3: Ők is üdvözölnek téged.
1: Ez ilyen profi, hát érted? Halál,
4: így kell csinálni. Halál, így van, így kell csinálni. Ami ezeket az állatokat illeti, én már többször elmestem azt a sztorit, hogy a kertvárosban én tudok olyan sztorit, hogy kiment a csávó az udvarára, és akkor látni nagy madárpókot, óriási madárpók.
1: Az igen, a madárpók.
4: Akkor bement teljes lelki nyugalommal, állítólag, kihozott egy kvatrós dobozt, és rádobta.
1: Igen, hát akkor le a kalappa. Igen.
4: És akkor szólta, hát az illetékeseknek lehoztak az állatkertet, hívta fel, akkor ők értesítették ezt a vadőr, idézőjelesen vadőr szolgálat, és akkor kijött egy ilyen csapat, akik szépen elvitték, volt-e és már... megszökött a környékről.
1: De durva. De most volt-e nektek például bent, ja Dávid már kiszállt, volt-e bent nektek gyíkotok valaha?
4: Nekem volt. Nekem gekkóim voltak.
1: Ja, de nem úgy, hanem az, amikor beszalad a kintről.
4: Nem. Nálunk, hozzánk a házban nem szalad be, de persze, tudok ilyen sztorikat.
1: Most kezdjétek el Zvekán küzdelmét a gyíkkal. Most kezdjétek.
4: Zvekán is a gyíkja. Péntek reggel.
1: Fekszek én az ágy, vagy ez a nappaliba.
4: Fekszem az ágyon.
1: Egyszer csak látom, hogy megy valami, mondom, ez mi? Egy gyík. Hát mondom, hogy fogom ezt elkapni?
4: Otthon,
1: még a régi ház. Mondom, hűha. És most figyeld, na jó, oké, rövidítem azt, hogy nézzem, hát most néha...
4: Körül.
1: De most tudod, most ez a gyík el fog, tudod, valahova menekülni, este rám fog mászni, nem tudom, vagy mit tudom, megharapja az orrom, vagy nem tudom, elkezdeni.
4: De mászik a szádba.
1: Egy a kézed, gyík. Na most az a lényeg, hogy egyszer csak, én pont a konyhában voltam, mert kerestem a gyíkot, a gyík pedig megállt a nappali közepén.
4: Jó.
1: Volt egy nagy tér, ugye, és akkor ő ott megáll. És én nem tudtam mit csinálni, fogtam egy ilyen műanyag ilyen edényt, és mondom, hogy egyszer élünk, és én fogtam, és a konyhába így tyúm, ez nagyon-nagyon nagy volt, egyben volt a konyhában nappali, ilyen hatalmas, és így megvágtam, és így pám, így elvágtam a francba azt az edényt, és gyerek, az mértani pontosság, így pám, így betakarta a gyíkot.
4: Aha.
1: És akkor utána jött sikerült. A baj, mert mondom, hogy aha.
4: Elkaptad.
1: Na, de most elkaptam, de hogy viszem ki? És akkor rájöttem, hogy egy papírt, újság, ezt A4-es papírt szépen lassan alá tologattam.
4: Aha, igen.
1: Hogy fölé kerüljön a gyík, és akkor úgy kivittem a gyíkot. De most én ezt elmondtam nektek, hogy egy perc alatt, tudjátok, ez mennyi volt, ez 3-4 óra.
4: Gondolom.
1: Jézus Isten. Azért, mert én egy picit nem a legbátrabb vagyok, tehát én nem kapom el a kígyó fejét, nem tudom, én elkapom így a filmekbe.
4: Kobrákat fejsz.
1: Meg ilyen fejek, kobrákat, meg ilyeneket. Én csak főleg sikítozni tudok, maximum meglátok egy ilyet. A siklót meglátnám, ez mondjuk Anett, aki gombosi, és akiknek olyan a telkük, hogy a végén, mert az nagyon szép, mert a nem tudom, te voltál-e náluk ott, mert a végén van egy ilyen csörge. Hát volt, együtt voltunk. Csörgedezik az a patak,
4: persze,
1: emlékszel?
4: Persze, emlékszem, így van.
1: Na most, hát ott persze, hogy volt sikló, ő megszokta. Különben Zoli is megérkezett, szevasz. Hát ő megszokta, egy csomó ember megszokta. Ati tuti, hogy nem fél a siklótól, meg minden. De én meglátnák. Én nem is tudom, nem vagyok benne biztos, hogy én a természetben különben láttam siklót, de ha nem tévedek ezek a siklók...
4: Én nem láttam szerintem.
1: Szerintem gyanús, hogy én sem. Láttam elpusztult siklót, már icipike picikét, nem ilyen nagyot. De azok tudnak úszni is, ugye? Ezek úsznak.
4: Tudnak, persze. Hát, hogy vízi siklóról van szó, akkor nyilván, de hát ez meg az.
1: A vízi sikló, az anyja úristen. Szóval, értitek, anyóik társaságában, képzeljétek, volt olyan, hogy az egyik pár, ők így kimentek korán reggel, és itt ott mennének dolgozni, és nem úgy egy kígyó van az udvarba, hanem a bejárat, lehet, hogy ilyen nagyon szűk volt a... Tudod, ezt érteni kell, de hát, hogy ki jössz a... De van az a bejárat, kijárat, és most el kell jutni az autóig, az egy szűk részt, az, amikor a kocsi beálló fazon, tudod. Pont úgy el tudsz menni, hogy a kocsi mellett, szóval nem sok helyben. És a kocsi meg a bejárat között nem létezik egy sikló, csak úgy, vagy egy kígyó, vagy ez valami kígyó van, hanem úgy ágaskodik a kígyó.
4: Aha.
1: Hát ez nem olyan, hogy elsétálok mellette.
4: Nyilván
1: hanem
4: nem.
1: Érted, ott ágaskodik, tudod, mindjárt meg fog mindjárt harapni. És ők is valamilyen, nem tudom, valami mikor szereztek egy ásót, mert nem tudom, mentek körbe, próbáltak, küzdöttek ott valami, Jézus Isten, szóval értek, ez olyan problémákat okoz, nem tudom, közben ott a filmekben mindig elkapják, de igazából filmekben, tévében, ott is akkor nézem ezeket a műsorokat, ott kettő nagyon érdekes van, nem tudom, szoktátok-e látni, az egyik az, hogy kapják el a kígyót, a másik, hogy kapják el az ilyen krokodilt, meg az aligátort, azt a mindenit. Volt egy expert Zoli, és akkor vannak ezek a pici aligátorok.
4: Volt egy ilyen műsor, hogy ilyen aligátorfogók, vagy krokodilfogók, vagy valami ilyesmi.
1: Nekem a legszörnyűbb, kettő olyan műsor volt, ami nekem szörnyű volt még ebben a kategóriában is. Aha. Az egyik az, amikor kihívták, mert különben nekem vannak rokonaim Ausztráliában, és mesélik, hogy az különben, de hát, hogy őnekik is van medencéjük, és hogy az úgy tudni kell, hogy azért csak úgy nem ugrasz be a medencébe. Az mindig belenézem, sose tudod, hogy mikor mászik
4: bele. Meglepődhetsz.
1: De tényleg azt mondják, hogy ez nem olyan, hogy szóval ez előfordulhat. Hát mondom, jó, és itt is benne volt egy ilyen, de amúgy különben én egy kicsit duduk vagyok, te meg Mr. Lexikon, úgyhogy segíts nekem. De hát, hogy az aligátor meg a krokodil között alapvetően mi a különbség?
4: Hát az aligátor az egy kisebb fajta.
1: Az a kisebb.
4: Igen, igen.
1: Akkor ez aligátor lesz, mert ugye ez ilyen picike, ilyen másfél méteres volt, pici aligátor. Uh-huh. És akkor benne volt a medencében, és akkor a fickó meg annyira ismeri a nyilván a viselkedésüket, hogy beugrott Zoli a medencébe, odaúszott az aligátor, és valahogy alulról, így valahogy így ezt az áll részét valahogy fogta, és ezzel így blokkolta az aligátort, utána valahogy megfogta, és így kivitte. Hát tudod, mikor ugranék én be abba a vízbe, ahol ott az aligátor, Zoli?
4: De mi ugrana oda be?
1: Érted? Én, ez megáll a krokodilfogók, ez ami a jó hangzana. Aha. A másik pedig az, hogy pedig volt egy építkezés, képzeld el, ahol pedig kiásták a medencének már az a lukat, és esett az eső, és megállt körülbelül egy ilyen 45 centi víz. Most ettől kizajózban mennyire ronda, homokos, nem átlátszó, koszos víz, de látszott, hogy közben belement egy aligátor.
4: Aha.
1: És a fickó abba a nem átlátszó, nem tudom, ő kiszámolt, hogy a buborék alapján hogy áll az aligátor, hogy beugrott úgy a vízbe, abba a mocsaras vízbe. Psz. És kivette az aligátort, értitek? Aztán ezeket a nagy krokodiloknak pedig már nem tudom, valami ilyen anyagot dobnak a fejükre, látom, állítogatom, megnyugszik, akkor ráugranak hátulról, elkapják ugye a fejét, összenyomják a száját, ugye azt hallottuk, hogy meg az összes műsorban elmondják, hogy a krokodilnak nincs ereje kinyitni a száját, viszont több tonna súlyú
4: nagyon erős,
1: harapása
4: nagyon erős.
1: Van, de kifelé nincs ereje, úgyhogy ezért szokták megfogni a száját, akkor ezek az, mint a szikszalag olyannal betekerik, ez biztos láttad.
4: Igen,
1: már
4: láttam,
1: te is, ennek
4: láttam,
1: ez az oka.
4: Persze.
1: És akkor jött, aztán, de hát ott még várja, még ott az a nagy farka, olyan, akkor csapazzal jött. Ez a dinoszaurusz, értetek? Szóval,
4: hát az egyébként onnan származik, amúgy az aligátor az édesvízben él, a krokodil meg főleg sósvízben.
1: Na,
4: tehát, hogy ők
1: a krokodil sósvízben?
4: Főleg sósvízben.
1: De mi ez azt jelenti, hogy van tengeri krokodil? Ne hülyeskedj már.
4: Hát szívesebben élnek sósvízben most, hogyha...
1: És még jobban félek.
4: Tehát olyan partokról van itt szó, amelyeknek a vize sós, most ez itt nyilvánvalóan azt nem csak a konkrétan, igen, de amúgy meg a fejforma a különbség, most rákerestem, hogy
1: aha,
4: mi a különbség,
1: fejforma
4: a fő különbség,
1: az a szörnyű az, amit
4: az aligátor az annak U alakú a feje, a krokodilnak meg V alakú a feje.
1: V alakú a feje,
4: most ezt így képzeld el, igen.
1: Az durva. Na ez kemény.
4: Szóval... Általában az aligátorok azok az USA-ban és Kanadában élnek.
1: Az aligátorok. Igen, és akkor tudod, és akkor erre jön rá az egész. Erre jön rá az egész történet, ugye hányan tartanak otthon ugye állatokat, meg mindenféle őrlet, és akkor aztán kiengedik, vagy kiszabadul, vagy nem tudom. Legszörnyűbb egyik történet, nem tudom. Hát ez akkor volt még különben. Látod, különben jó volt régen, amikor volt. Szerintem a History Channel, vagy valami ez, még a TV korszakban, akkor néztem ilyen műsorokat, amikor még ment ez, hogy nézed az adást. Című
4: igen,
1: történet,
4: igen.
1: Ami nem tudom,
4: most is, csak most már mi kevesebb.
1: Igen, csak mi nekünk esett ki. Különben én ezt valahol sajnálom, mert amúgy meg látod, itt tök jó volt, és akkor ilyen random műsorokat néztél.
4: Persze.
1: És akkor néztem, hogy szerintem a historin volt ez ilyen, hogy ott voltak ilyen műsorok arról, például ilyen sztorik, és akkor volt egy ilyen, hogy elkezdtek eltűnni a környéken a kutyák. És nem értették, hogy mi a franc, most nyilván sejtel, hogy elszabadult egy vadállat, csak erre nem jöttek rá. Mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy hogy egy ilyen valami 3-4 méteres piton kiszabadult az egyik szomszédtól.
4: Na.
1: És az randalírozott a környéken. Hát most érted, azért ne hülyéskedj már, hát ez veszélyes, Zoli. Hát érted, ők is ezt mondták, hát mindenkire veszélyes, tehát itt vannak gyerekek, meg minden, ne hülyéskedj, nem kószálhat egy 3-4 méteres piton, de elmondták.
4: Hát volt az itt Szabadkán is megjelent, nem? Ott valahol
1: piton.
4: Az egyik. Hát volt, nem?
1: Ja, de ez nem ilyen hatalmas piton volt, azt hiszem.
4: Valahol
1: ugye?
4: Ott a teniszpályák környékén, nem ott tört? Itt
1: én
4: volt
1: valamit
4: Szabadkán
1: hallottam.
4: Is egy ilyen sztori néhány...
1: De nem ilyen 3-4, nem ez a megapitó.
4: Hát most a megap nem.
1: Szerintem kisebb volt,
4: ugye kisebb volt, de éppen elég nagy riadalmat keltett.
1: De kapaszkodjatok, elmagyarázták, és elmondták, hogy hogy működik a piton. Tehát, hogyha a piton az így elkezdték ezt szorítani,
4: így van, és kiszorítja,
1: akkor kettő dolgot kell tudni.
4: Nem mérges kígyó.
1: Igen. Hogy szorítja ki a levegőt? Először is ez nagyon... Az állatvilág, tudjátok, az nagyon gonosz. Rendkívül gonosz. Azt csinálja...
4: Gonosz.
1: Hogy, de tényleg, képzeld ezt, körét tekeredik, és én mindig azt hittem, hogy ő annyira erős, hogy ő engem majdnem összeroppant, tudod? Aha. És akkor, hogy ő úgy távad. Aha. Nem. Ő jócskán erősen fog, körét tekeredik.
4: Igen.
1: Figyeld ezt. Amint levegőt próbálsz venni, és az a moment, és ebben én bele se gondoltam, hogy fog ő, most kézede, és levegőt akarsz venni, akkor egy momentumra ki kell, hogy erezd a levegőt, és abban a pillanatban neked a tér fogod, egy picit így összemegy.
4: Ja.
1: Akkor azt érzi, és rászorít.
4: Igen.
1: És csak azt tartja. És te nem tudsz levegőt venni. Az adát minden itt a pito. De mondták, hogy ez nem baj, mert hogyha van nálad langyos víz, és azzal leöntöd a pitont, akkor elenged.
4: Aha.
1: Na most én próbáltam így végvenni az életben, hány szó van nálam langyos víz. Nem sokszor találtam szituációt, amikor lenne nálam random langyos víz.
4: A zsebedben.
1: Piton vízbe mennék, akkor lenne nálam, nem tudom, egy liter langyos víz, de hogy alapvetően értettem, amit nincs az embernél, sose langyos víz. Meg nem is bíz oda üvölteni a, nem tudom én, az asszonynak, hogy amúgy, Mari, hozzá langyos vizet, már megint folytogat a piton. De
4: már ezt, megint folytogat.
1: De nem, csak, jó, tudom már. És akkor vízforralóban beteszi, várjál, hogy csak kicsit tarts ki, mit szóltam. De most értitek?
4: Kicsit melegíti a vizet.
1: Nem érskedjetek már, ez katasztrófa, igazán belegondolom.
4: A hülye, én nem láttam, én csak állatkertben láttam eddig pitonokat. Meg
1: ja, azt látták, hogy nagyot?
4: Hát nagyot láttam, persze. Tropikáriumban ilyen helyeken láttam. De Brinza, élőben nem.
1: Brinza barátunk azt mondja, bocsánat, hogy hát, és ha lepipiled?
4: Na végig látod?
1: Amúgy basszus, ez lehet, hogy az ekkora bajba lehet, hogy ez egy jó megoldás.
4: Hát ha hozzáférsz a... De lehet, hogy magától hát végül is. Én valószínűleg magamtól is.
1: Tehát... Hát én jönni minden, nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon, az katasztrófa.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnetron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnetron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnetron. Minőség, jó ár.
2: Te, nyitva van még a Móra-halmi fürdő?
3: Persze. Ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
2: Tényleg?
3: Igen. Nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
2: Akkor irány Mórahalom.
3: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
2: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
3: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, elítélték a tettet mind az anyaországi, mind a vajdossági magyar közszereplők. Ma is folytatódik a Folk Music Fest Palicson, és a Vármes Lajos napoknak is vannak még programjai. Megtartották Zentán a Kálmány Lajos népmese és mesemondó versenyt. Topolya színeiben Kisutcai Miklós és My Boy Merlin nyerte meg a 14. vajdossági vágtát, és a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligájának győztese. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászló égetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett közzé posztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdossági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdossági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Száricz Műszaki Iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Korábban már reagáltak az ügyre a vajdasági magyar politikai és civil szereplők. Elítélte a tettet dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Újrakezdés, valamint Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet. Elstartol tegnap a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra. A Folk Music Fest népzenei fesztivál idén is elhozta Palicsra a Vajdaság és a Kárpát-medence legismertebb folkzenei előadóit. A szervezők nem csak koncertekkel készültek, hanem gazdag szabadtéri programkínálattal is. Kirakodóvásár, borászatok és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál sikeréhez a különleges helyszín is hozzájárul, amely évről évre emeli a rendezvény színvonalát. Juhász Gábor, fesztiváligazgató.
2: Ez a Palics, ez egy csoda. Itt ezek az épületek, ez a tópart, ez a park. Tehát ez mind olyan dolog, ami tényleg a Kárpát-medencében nagyon kevés ilyen szép fesztivál helyszín van. Én azért is ragaszkodok ehhez a helyszínhez.
1: A koncertsorozatot fiatal előadók nyitották meg. A Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar mutatkozott be a közönségnek. Sasznyi Imre, a Súlyom zenekar vezetője szerint a fiatalok rendkívül intenzíven élik meg és ápolják hagyományaikat.
3: Most jutottunk el oda, hogy felveszünk egy lemezt, ez lesz az első lemezük. Úgyhogy ez mindenféleképpen egy mérföldkő a számukra, tehát meghatározó tagjai lesznek így a táncház mozgalomnak, és nagyon jó ezt így látni, ahogy ez kezd kibontakozódni.
1: Az est fő fellépője a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója, a Magyar Banda volt. Ma a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. A vajdasági magyar népmesemondás legjobbjai találkoztak Zentán. Több mint 100 fiatal és felnőtt mesemondó, valamint több száz képzőművészeti alkotás érkezett a 31. Kálmány Lajos népmese és mesemondó versenyre. Az idei rendezvényen Raffai Judit néprajzkutatóra is emlékeztek, aki hosszú éveken át képzőművészeti alkotás érkezett a 31. Kálmány Lajos népmese és mesemondó versenyre. Aki hosszú éveken át segítette a verseny munkáját. A hagyományőrző eseménye

0: be kedvenc történeteiket. Sztipáncsevics Dániel hajdújárásról.
1: Az Ördögök című mesét, és azért választottam, mert szeretem a tréfás meséket.
2: Mióta foglalkozol mesemondással?
1: Körülbelül 3-4 éve.
2: Mindig mész versenyekre is, mint a mai?
1: Igen.
0: A verseny különlegessége, hogy a mesemondók nem betanult szöveget adnak elő, hanem saját előadásmódjukkal keltik életre a népmeséket. Az idei megmérettetésen az első osztályosoktól egészen a felnőtt korosztályig bizonyíthatják tehetségüket a résztvevők. Az elődöntőkben mintegy 120-an szerepeltek, közülük 55-en jutottak a döntőbe. Barát Hajnal Anna szervező.
3: A rendezvényünk fontossága az élőszavas mesemondás éltetése, a vajdasági népmesekincs megőrzése, és természetesen a találkozás öröme, hiszen úgy gondolom, hogy akik ide eljönnek, visszatérnek ide hozzánk, hiszen megérzik annak az érzését, hogy milyen fontos az, hogy éltessük a hagyományainkat, hogy itt egy olyan közösséget és kultúrát emeljünk és építsünk, ami talán vajdaságban egyedülálló.
0: A rendezvény keretében a képzőművészeti verseny eredményeit is kihirdették. A pályázók feladata az volt, hogy két népmesét jelenítsenek meg saját alkotásaikban. A szervezők idén külön figyelmet szenteltek Raffai Judit néprajzkutató emlékének is, aki hosszú éveken át segítette zsűritagként a versenyt, tavaly azonban elhunyt. Emléke előtt tisztelegve díjat neveztek el róla, amelyet a kiemelkedő pedagógusi munkát végző szakember vehet át. Perpauer Attila, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
4: 37. alkalommal szervezzük meg a Kármálos népmese és mesemondó versenyt. A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ vajdaság egész területéről jöttek. Hertelendi falváról, Szabadkáról, Óbecséről és természetesen helyszínről, Zentáról is több mint 110 gyerek jelentkezett a mesemondásra. Párhuzamosan zajlott vele a képzőművészeti versenyünk is, ott is több mint 200 alkotás érkezett be.
0: A szervezők szerint a Kálmány Lajos népmese és mesemondó verseny 3 évtized alatt a vajdasági magyar kulturális élet meghatározó eseményévé vált. A rendezvény nem csak a népmesekincs megőrzését szolgálja, hanem találkozási lehetőséget is teremt a mesemondók, pedagógusok és alkotók számára, erősítve ezzel a közösségi összetartozást és a hagyományok továbbélését.
5: Sport. Topolya színeiben Kisutcai Miklós és Májboly Merlin nyerte meg a 14. vajdasági vágtát. A győzelemnek köszönhetően Topolya képviselője bejutott a szilvásváradi nemzeti vágta döntőjébe. A verseny további indulói Temerinből Pasalia Kira, Déva Szándék nevű lovával, Adorjánról, Tóbiás Zsuzsanna Vajknyergében, valamint Bács Feketehegyről, Koncz Dorottya Hűség nevű lovával szintén sikeresen kvalifikálta magát. Így mind a négy versenyző ott lesz a Szilvásváradi nemzeti vágtán. Kisutcai Miklós a vajdasági vágta győztese.
6: Nagyon izgultam a döntő előtt, mivel tudtam, hogy Vajk a nemzeti vágta nyerő, és hogy kemény ellenfél lesz, és ugyanúgy csapattársamból Koncz Dorottya, Hűség nevű lovával. Hát ő is tudtam, hogy erős lesz, úgyhogy ez a döntő ez nagyon szoros volt, nagyon izgultam. Kicsit nekem könnyebb előfutamon volt, ami igaz. És hát így tudtam egy kicsit spórolni, őnekik mindkettőknek keményebb előfutamuk volt, és hát így szerintem ez is egy picit belesegített a mai győzelembe.
5: Orom lett a Kishuszár vágta győztese a vajdasági vágtán. Vajda Anna és B.T. Coco Chanel nevű lova bizonyult a leggyorsabbnak, és magabiztos teljesítményével megnyerte a futamot. Győzelmének köszönhetően kivívta a részvételi jogát az idei szilvásváradi nemzeti vágtán, ahol vajdaságot képviselheti.
7: Mi nemrég kezdtünk együtt dolgozni, de annyi idő alatt szerintem nagyon jól össze tudtunk szokni. Bár igaz, hogy keveset tudtunk ugye együtt tölteni időket és együtt lovagolni, de annyi idő alatt nagyon összebarátkoztunk, és én is próbálkoztam, és hogy látszik a ló is.
5: Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis 1-1-es döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arzenált. A teltházas Puskás arénában rendezett találkozó 5. percében Kai Havertz góljával a londoni csapat került előnybe. A második félidő derekán pedig az aranylabdás Dembélé büntetőből egyenlített. A folytatásban és a hosszabbításban azután nem esett több gól, így 11-es párbaj döntött, ebben pedig a francia együttes bizonyult jobbnak. A PSG története során másodszor hódította el a BL trófeát, míg az Arsenal 2006 után a második fináléját vesztette el. A legrangosabb európai

0: Európai Kupa sorozatban. A felhőtlen ünneplést, gyújtogatások, kirakatbetörések és a rendőrséggel való összecsapások árnyékolták be. Csatatérré változtak a párizsi utcák a PSG bajnokok ligája győzelme után. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaország szerte, miután a Paris Saint-Germain drámai büntető párbajban legyőzte az Arsenalt a budapesti BL döntőben. Az avargásokban több rendfenntartó is megsérült. És végül, mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban, ezzel a hívó mondattal rendezik meg a Velatúrt Palicson, a Vermes Lajos napok keretében. Sportbemutatók is lesznek a nap folyamán, sőt, a Pannon Rádió élő műsora jelentkezik a Zene Pavilonnál, ahol Kókai Mónika és vendégei beszélgetnek a Fitzónában, de lesz közös mozgás is. 00:30-tól 3 óráig akár önök is élőben követhetik a műsort Palicson, vagy a Pannon Rádió jobban a 91,5 MHz-en. A pontos idő 12 óra 11 perc.
1: Időjárás.
0: Ma még napos időnk van, de holnap változékonyabbá válik az időjárás, felhősödésre és helyi zivatarokra is számíthatunk.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Add a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
1: Délután 12:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
0: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
1: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
0: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
1: a pozitív energiát
0: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
1: Találkozzunk május 31-én Palicson.
0: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
1: találkozik a jó hangulattal.
2: Szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit innen a Palicsitó partjáról, és nem utolsó sorban a Pannon Rádió hallgatóit. Itt vagyunk már kín, és mindenkit sok-sok szeretettel várunk, hiszen a Velatúr meghívására érkeztünk, és maradunk egészen, hát majdnem 15 óráig. Ahogy az ajánlóban is hallhattátok, tartalmas beszélgetésekből és sportbemutatókból nem lesz hiány. Velem van kedves kolléganőm Szlacki Csilla is, az én nevem Kókai Móni, és tartsatok velünk!
3: Bizony, Móni, itt vagyunk kint Palicson, a harmadik Velatúr sportnapon, és hát ugye ez egy nagyon fontos, hiszen Vermes Lajos a palicsi sport életigazi úttörője volt, a palicsi olimpiai játékok atya, és hát ugye ma gyalogtúrák, családi gyalogtúrák, és nem vagyok benne biztos, hogy a palicsi és kanizsai biciklitúra az még tart-e, de hát ez kiderül, hiszen szeretettel várunk vissza minden sportolót, és hát vendégeink is lesznek.
2: Így igaz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni a Palicsitó partjára. Az időjárás csodálatosan szép, természetbe csalogató. Egy picit fúj a szél, de szerintem az nem baj, mert az kell, ennyi szél kell, hogy ne legyen túl melegünk, úgyhogy várunk mindenkit sok-sok szeretettel. Rövidesen a jelenlévőknek sportbemutató következik, kangusok vannak velünk, és jönnek majd az Akafight fitnessek is, és természetesen ezeket a hát sportokat ki is lehet Igen. majd próbálni, akár. Úgyhogy kényelmesen kell öltözni, hogyha ide érkeztek a Palicsitó partjára. Hát akkor kezdjük is a műsort, és rövidesen megtudhatjátok azt is, hogy mi miért is vagyunk itt tulajdonképpen, mert hogy a szervezőkkel fogunk beszélgetni.
3: Így van.

0: az interneten és a 91,5-ön.
1: Bár igaz, hogy ma vasárnap van, kitelepültünk ide a Palicsitó partjára, és meghívásra, köszönjük szépen a meghívást, a Prokult Egyesület szervezi a Vermes Lajos napokat, és a Vellatúrt is, ugye, ahol itt vagyunk, Komonai Szalai Andrea egyik szervező velünk van, üdvözlünk sok szeretettel, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk.
2: Szervusztok, és köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Andi, hát ez egy annyira csodálatos közeg, különben egy ilyen sporteseménynek. Mennyire erős ilyenkor a köztetek a szervezők között ez az összeállás, hogy akkor itt ez egy teljesen kész, hát egy ilyen profi szervezés legyen belőle?
2: Hát köszönjük, hogyha örülünk, ha úgy érzékelik, hogy profi, vagy megközelítőleg profi szervezés. Az az igazság, hogy az első évben elmosott bennünket az eső, és nagyon sok mindent megtapasztalhattunk, hogy mire és hogyan lehet felkészülni, és szerintem ez az, ami a csapatot így mozgatja, hogy az első tapasztalatokban tényleg mindent ki kellett próbálni, mindent ki kellett állni, és mindig, ahogy nőtte magát ki a rendezvény, ugye először csak két napos volt, aztán csatlakozott a Vellatúr, mint harmadik napi program. Ahogy növi ki magát a rendezvény, úgy jönnek az újabb-újabb akadályok, és hál' Istennek nagyon-nagyon jó csapat van, Zoli nagyon jól összefogja ezt a csapatot, ugye az egyesület elnöke. Mindenki másban jó, és akkor nagyon jól szét lehet szortírozni a feladatokat. Úgyhogy szerintem a feladat megosztás, kiosztás az a legfontosabb.
1: Említetted az időjárást, ugye elmosott benneteket az eső, most csodálatos, tehát jobb időt el se tudtok képzelni. Elindultak a túrázók, elindultak a gyalogtúrások, elindultak a kerékpárosok. Kik vannak úton, kik érkeztek vissza eddig?
2: Hát majdnem, hogy mindenki még úton van, kivéve a kisebb gyalogtúra résztvevőit, ők közülük már nagyon sokan visszaértek, sőt vannak olyan hősök is, akik a 60 kilométeres kerékpártúrából már visszaértek, de a legtöbben még úton vannak, pont így lett időzítve, hogy már ugye megvan az ebéd, tehát akik részt vesznek a Vellatúron, ők tudnak itt babgulyást vásárolni salátával, úgyhogy ezt a kis időt megpróbáljuk kitölteni, ugye majd a DJ is zenélni fog, illetve ti is itt vagytok nagyon csodás bemutatókkal, és várjuk vissza a túrázókat, 2 órától pedig lesz majd a tombola sorsolás.
3: És mik a tapasztalatok eddig? Vannak olyan nevezők, akik visszatérő nevezők?
2: Igen, igen, és ami nagyon fontos, hogy Magyarországról is egyre többen, tehát mondhatjuk, hogy már nemzetközi esedik a verseny, mert egyre többen neveznek be itt a környékből is. Ugye nagyon örülünk, mert hogy a halasi bringások is egyből válaszoltak a rendezvényre, és egyből jelezték, hogy jönni fognak. És igen, vannak olyanok, akik már, sőt, nagyon nagy százalékuk visszatérő, de vannak új arcok is.
1: Mennyien neveztek egész pontosan a bringások, és mennyien a gyalogosok?
2: Hát közel 500-an. Közel 500-an, aminek nagyon örülünk, mert ugye ez a szám is folyamatosan növekszik, legalábbis eddig az évek során ugye növekedett, úgyhogy nagyon örülünk neki. Igazából helyszíni regisztrációk is voltak, de legtöbben betartották, és online regisztráltak időben.
3: Törekedtek-e arra, hogy mondjuk esetleg minden évben valami újdonságot behozzatok, és esetleg van olyan, ami idén újdonságnak számít?
2: Igen, hát alapvetően az, hogy a gyermekek regisztrációjához tartozik ugye egy kugli fagyi, hogy ezzel is próbáltunk kicsit kedveskedni, illetve a frissítőpontoknál is igyekeztünk a támogatóinkat bevonni, tehát például a családi gyalogtúránál ugye bandi kézműves sör és a brinza borászat borait is meg tudják kóstolni a résztvevők, a gyermekek limonádét kapnak, és igyekszünk a túravezetéseket is olyan szakemberekre bízni, akik valóban, tehát hogy ne csak sportoljanak azok, akik eljönnek hozzánk, kikapcsolódjanak, de megismerjék Palicsot, mert hogy ez ugye egy nagyon fontos alapköve ennek az eseménysorozatnak.
1: Hát és nem titkolt szándék az, hogy a sportot népszerűsítsétek, ami nagyon jól megy.
2: Hát köszönjük, igen, ugye a az első napja a Vermes Lajos napoknak az mindig a diákságé, és itt van, amikor kivonul a környék sportklubjai kivonulnak, a saját kínálatukat is bemutatják a gyerekeknek, ők ki is próbálhatják ezeket a sportokat, és nagyon sokszor kaptunk visszajelzést, hogy maga a Vermes Lajos napok program után jelentkeztek a klubokba olyanok, akik szeretnének sporttal foglalkozni, és ha már egy valaki jelentkezik számunkra, az is nagyon sokat jelent.
3: Andi, engem az érdekelne, hogy te, mint privát személy, mennyire tartod fontosnak a sportot beiktatni a hétköznapokba?
2: Pont ülőmunkát végzek, tehát könyvtárban dolgozom, és tudom, hogy mennyire fontos az, hogy az ember mentális egészségéhez is nagyon fontos, hogy a mozgást beiktassa a napjaiba, úgyhogy azért egy tökéletes személykultuszát találtuk meg, mert Vermes Lajos ezt pont összesíti, tehát egyrésztről ugye a mozgást népszerűsíti, és ő volt egyik az elsőknek a korában, aki azt mondta, hogy a sport mindenkié, és hogy nem genetika és alkatnak feltétlen a következménye, és nem ez az elsődleges, hanem a gyakorlatok és a folyamatos mozgás, ami egyébként nagyon ritka volt ebben a korban, mert mindent a genetikára fogtak, meg testfelépítésre, és ő azt tartotta, hogy a testkultúra az igenis fontos, és kell építeni a testünket, és ennek a megszállottja is volt. Másrésztről azért is tökéletes az ő személye ebből a szempontból, mert összesítette és felismerte, hogy azzal, hogy a sportot népszerűsíti, azzal már turisztikai tartalmat is hoz, látogatókat is vonz, összekötötte a gazdaságot, a turizmust, a kultúrát és a sportot, és ugye ennek köszönhetjük egyrésztről Palics fellendülését is. Tehát az, hogy itt volt a Magyar Királyság első aszfaltozott kerékpárpályája, Európában a harmadik. Tehát, hogy valóban egy sportközpont, ez nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy sportközpont volt a palicsi sportjátékok miatt Palics.
1: Hát én kívánom nektek, hogy évről évre egyre többen jöjjönek ki, és egyre többen sportoljanak, és csináljuk ezt a munkát akkor a további években is együtt. Köszönjük szépen még egyszer a meghívást, és köszönjük, hogy vendége voltál a műsornak.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, hogy itt vagytok.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Pizzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
2: És közben megérkezett Müller Zoli is, a Prokult Egyesület elnöke. Szia!
3: Sziasztok,
4: üdvözlök benneteket.
2: Andrea már említett téged. Honnan érkeztél? Ugye most nem voltál itt, ez azt jelenti, hogy valahol terepen voltál. Mi történik terepen, amit mi innen nem
4: igen,
2: látunk?
4: Én is szeretném látni, hogy mi újság a terepen. Ugyanis tavaly nem jutottam el egyik pihenőponton se itt a gyalogtúráknál, úgyhogy most kimentem a másodikhoz. Nagy rész az embereknek már mondjuk úgy fele már lassan beérkezik, a lassabb csoport pedig még nem érkezett oda, amikor én visszaindultam, az egy ilyen 50-es csoport. Ugye a friss időponton van minden, ami a szemszájnak ingere, tehát van kex, van limonádé a gyerekeknek, van nem nagyon meleg víz, és idegbor. Úgyhogy mindenki úgy láttam, hogy elengedett volt. Szerintem jól telik a mai nap.
2: Én azt hiszem, hogy azokon a frissítő pontokon többet fognak időzni, ahol bort is kínálnak.
4: Lehetséges,
2: és később
4: lehetséges.
2: Fognak visszaérkezni.
4: A lehetőség megvan mindenki, ahogy gondolja.
3: Zoli, mekkora a stáb ilyenkor? Megvan, hogy kinek mi a feladata a csapatban?
4: Hát azt hiszem, ebben még nekem kell változtatni olyan részben, hogy igen, mindenkinek megvan, hogy mindent csinál. Tehát ezt így nem annyira lehet, de be kellene jobban osztani a dolgokat, de ahhoz képest szerintem jók vagyunk. Tehát ugye tavaly volt az első próbálkozás, ami egész jó sikerült, legalábbis részünk is a visszajelzésekből, és az idei évre is nagyon sokan visszajöttek. Úgyhogy a stáb az mindenki beleteszi magába azt, amit tud. Én büszke vagyok mindegyik stábtagra, vagy hogy mondjam, segítőre. Vannak itt, akik keveset segítetek, vannak, akik nagyon sokat. Az a fontos, hogy mindenki beletette a sajátját, és akkor ez egy olyan a miénk kategória, ami nekem fontos, hogy építsük közösen.
2: És mindenki boldog, mert hogy ugye mindenki elindult, és vissza is fog térni ilyen-olyan állapotban.
4: Reméljük,
2: nyilván.
4: Igen.
2: Azt mondod, hogy voltál helyszínen. Milyen a hangulat? Erről egy picit próbáld átadni nekünk, hogy érzik ott magukat a túrázók.
4: Nekem az első pillantása az emberek, hogy érkeztek be a pihenőpontra, az olyan volt, hogy kellett nekik a pihenő. Uh-huh. Tehát, hogy azért kitikkadta, kell a frissítő, kell egy kicsit megállni, ugye nem sok hűvös van, úgyhogy ez eléggé ugye azért is próbáltuk, hogy a frissítő ponton mindig a folyadékot tudjanak bevinni. Jó a hangulat, ugye kivittünk egy kis zenét is, szól a zene, hogy egy kicsit el tudjanak tikkadni, hozták a pokrócaikat, letelepettek, magának hozta a kekszet, az üdítőt, ki hogy mit, úgyhogy ott elidőztek, és a maguk tempójába indultak tovább, de olyan tapasztalatom van, azért is szerettem volna kimenni, hogy mosolygós embereket láttam, és ez volt a legfontosabb a mai napon, hogy minden túránál lássuk azt a lelkesedést, ami önmagától jön, önmaguktól jön. Ez most így úgy néz ki, hogy sikerült.
2: Mozgó, mosolygós emberek. Igen. Nincs is jobb ennél.
3: Ez így van. És Zoli, mi az, amit most eddig látsz, tehát a tavalyi évhez viszonyítva, és már most úgy gondolod, hogy korrigálás szükséges, vagy szerinted már jövőre tudod, hogy hogyan fogod kijavítani?
4: Én magamról tudom azt, hogy mindig... Ha elértünk egy szintet, akkor attól szintől lehet tovább lépni. Tehát nincs sosem megállás, és mindig lehet valamint javítani. Tehát mindig lehet egy kicsit többet, jobbat, szebben csinálni a dolgokat. Én összességében elégedett vagyok, és úgy gondolom a többiek is. A szervezés, ami úgymondván mindig lehet rajta csiszolni. Nekünk ezen kell csiszolni, hogy ne legyünk annyira kikészülve, hogy minél kellemesebben teljen nekünk is az a nap. Ne csak azt tapasztaljuk, ugye, hogy jaj, ide kapkodom a fejem, oda kapkodom, hanem tudjunk mondjuk most leülni, kicsit többet beszélgetni, nem pihenő pontról jönni, de szerintem jövőre még ügyesebbek leszünk, és ennyi. Tehát mindig hozzáteszünk egy kis pluszt.
2: És ez lesz a záró mondat, mert így van, hidd el, látjuk az embereket, jönnek vissza, boldogok, jól érzik magukat, abszolút jó munkát végeztetek, és neked is köszönjük, hogy mi is itt lehetünk,
4: mi
2: és a részese
4: hogy itt
2: lehetünk ennek a fantasztikus hangulatnak. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Köszönjük szépen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetést Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett középosztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászlóégetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Szárit Műszaki Iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Elstartolt a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra, mint amilyen a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Sulyom zenekar. Az est fő fellépője, a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója a Magyar Banda volt. Ma is érdemes Palicsra látogatni, mert a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, ugyanis idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg. Vajdaság egész területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, gyorsasági és erőversenyeket is szerveznek. Az egész napos rendezvényen tűzoltó bemutatóval, számos gyerekprogrammal, kirakodóvásárral és koncertekkel várják az odalátogatókat. Csillagos tavaszi égbolt alatt gyűltek össze az érdeklődők a Szabadkai Zsinagóga parkjában, ahol második alkalommal szervezték meg a szabadtéri filmvetítést. Az esemény ezúttal is nagy érdeklődés mellett zajlott, sokan családtagjaikkal és barátaikkal érkeztek, hogy együtt élvezzék a programot. A közönség a magyar filmtörténet egyik legismertebb alkotását, a Hippolita lakály című 1931-es fekete-fehér magyar vígjátékot tekinthette meg szerb felirattal.
0: Sport.
9: első alkalommal rendeztek Zentán félmaratont, amelyre több mint 530-an neveztek be. A résztvevők 5, 10 vagy 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozhattak. A sportesemény szinte az egész várost megmozgatta, hiszen a kijelölt útvonal a település több ismert pontján haladt át. A futók a városközpont mellett elhaladtak a Jézus szíve templomnál, a Vásártérnél, valamint a Tiszaparton is. A szervezők a versenyzők mellett a családokra és a szurkolókra is gondoltak. A program részeként gyermekfutamot is rendeztek, a legkisebbeket pedig délelőtt játékos foglalkozások és szórakoztató programokra várták. A rendezvényhez főzőverseny is kapcsolódott, ahol üstökben rotyogott a bab, így a sport, a gasztronómia és a közösségi élmény egyaránt helyet kaptak a programban.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 27 fok van, a folytatásban is általában napos idő lesz, holnap viszont felhűsebb égboltra számíthatunk, helyenként zivatarok is lesznek.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fit Zóna csapata élőben Palicson.
1: Délután 00:30-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
0: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
1: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
0: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
1: a pozitív energiát
0: és a családot is. Fit Zóna a Velatúron.
1: Találkozzunk május 31-én Palicson.
0: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
1: találkozik a jó hangulattal.
2: És bizonyám itt vagyunk már, a 91,5-ön, aki hallgat bennünket, az elmondom, hogy Palicson vagyunk, és induljon ki, mert itt leszünk egészen 15 óráig, majd hogy nem. És itt vannak már a lányok a kengú cipőben, Dobó Klaudiát köszöntöm sok szeretettel.
3: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
2: Szia! Mit fogunk látni, mit fog látni itt a közönség? Ugye egyre többen vannak, mert hogy a túráról most már a bicajosok is érkeznek lassan vissza.
3: Egy mini órát hoztunk, tehát látni fogják azt, hogy hogy melegítünk be, és utána egy kis ízelítőt abból, hogy hogy is néz ki egy óra.
2: Azoknak, akik esetleg beszeretnének szállni, de nincs cipőjük, azok most megtehetik, azért csatlakozhatnak hozzátok?
3: Hát most tudunk adni információkat, cipőket most nem hoztunk magunkkal, de ha követik az oldalainkat, akkor láthatják, hogy mennyi helyen van edzésünk, és bármikor várjuk őket szeretettel.
2: Ez egy nagyon népszerű edzésforma, ugye egyre több helyen oktatjátok ti is, vagy tartotok edzéseket is. Miért olyan népszerű?
3: Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportág, ahova mindenki el tud jönni, egy nagyon pörgős, de viszont ugyanúgy izmokat is építünk, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú edzés.
2: Egy óra alatt mindenkit ez érdekel, mennyit lehet fogyni, nem fogyni természetesen, mennyi kalóriát lehet elégetni?
3: 500-700 kalória simán megy.
2: Ami hát ugye a futással is akár felveheti a versenyt. Jó, hát akkor lássuk azt, hogy mit készítettetek el. Én köszönöm nektek, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Akkor megkérjük a bringásokat, hogy egy picit szabadítsák fel nektek a helyszínt, és akkor lassan majd a zenét is elindítjuk. És akkor jó szórakozást a
3: közönségnek. Köszönjük szépen a lehetőséget!

A King Williams bemutató. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. És úgy látom, hogy a jelenlévő közönségnek tetszik az, amit csináltatok, és hamarosan Aquafight Fitness bemutató is következik itt a Palicsitó partján. Úgyhogy nyugodtan ki lehet még látogatni, akik a 91,5-ön hallgatnak bennünket. Itt vagyunk egészen 15 óráig, és készülnek már az akások, és egy kis zene, és akkor hozzájuk is lehet akár csatlakozni.

0: Zóna.
1: A Pannon RTV életmód magazinja.
2: És itt vagyunk még mindig Palicson, a Velatúrszon, a Fit Zóna csapata itt van, és hát tovább pörgetjük a hangulatot, mert itt van velem Horgosról Faragó Claudia Akafight fitness edző. Szia, Klau!
3: Szia, szia, Csilla!
2: Nos, hát, ahogy látom, már felsorakoztak a lányok, és ugye az Akafight az egy nagyon pörgős, mondhatni ütős mozgásforma, de mesélj egy kicsit arról, hogy milyen mozgásformába sorolnád be, tehát egy kicsikét a harcművészet, egy kicsikét a fitness keveréke?
3: Igen, így mindkettő. Tehát egy kicsit a harcművészet is van benne, meg a fitness is, meg tánc.
2: És hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy zsírégető edzésformát szeretnénk kipróbálni, akkor mennyire ajánlod az akát erre?
3: Nagyon ajánlom. Nagyon ajánlom.
2: Milyen mozgásformákból tevődik össze? Tehát itt gondolok arra, hogy tehát mondjuk az ütés technikákat is belevegyíted az edzéseid folyamában?
3: Igen, meg a rugást is. Mindkettőt.
2: És hogy szoktatok bemelegíteni?
3: Hát elsőbb csak egy sima, kis egyszerű bemelegítő, és aztán kezdünk bedurvulni, ami hát az ugrálást is tehát kellene, hogy tartalmazza, de ma nem fogja éppen tartalmazni. Majd szépen csak helyből rugunk, ütünk, úgyhogy, de ez is elég intenzív lesz.
2: És mennyire félelmetes ez egy kezdőnek, nem félelmetes? Tehát, hogyha így meglát egy edzést, hogy akkor itt tehát ez fitnessre számít, és ütések is vannak?
3: Nem, voltak meglepetések, hogy igen, erre számítottak, és aztán kellemeset csalódtak, hogy tehát meg lehet csinálni.
2: És milyen korosztályt szoktatok fogadni? Vagy ez vegyes?
3: Hát ez kortól nemtől független, tehát ez bárki bírja, és csinálhatja.
2: És hogyha arról van szó, hogy kellékek az edzéshez, akkor azt hogyan lehet elképzelni, vagy szükséges hozzá valamilyen kellék?
3: Hát kellékeket azt én már aztán szoktam bele korrigálni, tehát súlyzókat, meg botokat akár, gumikat, de ez már teljesen az én, tehát én vittem őket bele, ez nem konkrétan az Akafighthoz tartozik.
2: És hogyha már valaki teljesen rutinosan jár Akafight fitness órákra, akkor ez ilyen heti hányszor?
3: Hát heti háromszor szoktam tartani. Úgyhogy az, de heti kettő az tuti, hogy ott vannak, úgyhogy.
2: És mennyire, hogyha arról van szó, hogy mondjuk be kell tartani a táplálkozást is, akkor ez fontosnak tartod? Ez mellé bevinni?
3: Természetesen, az az elsődleges, a táplálkozás. Tehát azt, ha valaki nem tartja, akkor nem igazán. Tehát jó, mert a kondíciót megadja, de viszont fogyáson akkor nem igazán van lehetőség így.
2: És téged mondjuk miért varázsolt el az Akafight világa? Tehát, hogy mióta foglalkozol úgy, mint edző, vagy csak miért érezted azt, hogy edző kell, hogy legyél?
3: Hát én is ezt 6 éve csinálom, most már idestova. Hát én is mindig súly problémákkal küzdöttem, és úgy érzem, hogy még most is, de viszont nekem közben jöttek betegségek, stb., úgyhogy egy kicsit lassítja a folyamatot, de viszont imádom csinálni. Tehát szeretek az embereken segíteni, úgy tényleg minden.
2: És mi a kitartásod titka? Van ilyen?
3: A vendégeim.
2: Tehát, hogy szereted a visszajelzést a vendégeid arcáról?
3: Igen.
2: És hány tagot számlál a csapatod? Vagy ez általában így attól függ, hogy most valakinek van kedve, vagy nincs kedve?
3: Változó. Általában az a 15-6-20 ember mindig megvan. Úgyhogy meg vagyok elégedve. Azt mondom, hogy kis falvakba tartom, meg vagyok elégedve.
2: És mit szólsz? Milyen itt Palicson most? Mennyire izgultok, hogy nem egy beltérben fogtok most edzeni, hanem kint a szabadban?
3: Fú, én nagyon izgultam, de most már olyan jó érzés, meg hát ez teljesen más, mikor a friss levegőn van kint az ember.
2: Ezzel teljesen egyezem, és látom, hogy felsorakoztak a lányok, hát akkor jó edzést kívánok nektek.
3: Köszönjük szépen.
2: Indulhat a zene.
3: Köszönöm.

0: Klaudia és csapata, tehát Faragó Klaudia és az Akafight Fitness csapat. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot természetesen, köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és köszöntjük sok szeretettel az igazgató nőit ennek a csodálatos helynek, a Park Palics igazgató nőit, Bálint Novák Mirellát. Jó napot kívánok, szervusz!
1: Jó napot, üdvözlöm a jelenlévőket!
0: Hát köszönjük szépen, hogy itt lehetünk, és ahogy az imént is mondtam, fantasztikus energiája van ennek az eseménynek. Így érzitek ti is, mint szervezők?
1: Hát hogyne, igen. Tehát, hogy beindult a nyár, ugye ez a legelső ilyen tömegesebb rendezvényünk most a nyáron. A Vermes-Tajos napok volt a hétvégén, ugye már tegnap is, tegnap előtt is, és hát ma ugye rengeteg ember indult kerékpárútra, gyalogos túrára, és hát nagyon jó, hogy benépesül a park.
0: A rengeteg ember között ugye vagy te is, hiszen te is megindultál.
1: Igen.
0: Honnan érkeztél vissza? Hány kilométert tettél meg?
1: Én két kisgyerekemmel jöttem, 7 éves és 12 éves. Nagyon optimistán a 13 kilométeres távra indultunk, de végül aztán mégiscsak 6 kilométer lett belőle, de nagyjából ugyanakkor értünk vissza, mint a többiek. Élveztük a sétát, mert egy gyönyörű idő van itt kint.
2: És Mirella, milyen érzés kapál, amikor így végignézel most Palicson, és látod ezt a sok embert, ezt a sok mozgásra felkészült embert?
1: Hát nagyon jó, nekünk ugye mindenféleképp célunk az, hogy tele legyen Palics, hogy legyenek rendezvények, sokan kilátogassanak, és azért is próbáljuk az egész nyarat programokkal kitölteni, hogy minél többen megforduljanak itt, ne csak a szűk környezetből, hanem a tág környezetből is.
0: A Palicsitó partja abszolút alkalmas a sportolásra, tehát akár a futásra, akár a kerékpározásra, akár a szabadtéri sportra, bármire is. Terveztek-e még hasonló jellegű rendezvényeket a nyáron, ami a sporttal kapcsolatos?
1: Hogyne, igen, igen. Például jövő szombaton lesz egy idénnyitó családi napunk a Homokos strandon, tavaly szerveztünk meg először, most egy kicsit bővítünk a kínálaton, ugye itt is jön a Szúteam csapata, a gyerekekkel fognak különböző gyerekjátékokat, sportfoglalkozásokat tartani. A vízimentők lesznek kint, ők bemutatják a saját munkakörüket, illetve ugrálóvár lesz a gyerekeknek, ezen kívül szalsza bemutató is lesz, szalsza és bahata tánc bemutató. Horgászhatnak, sporthorgászattal megismerkedhetnek a gyerekek. Úgyhogy nagyon sok mindennel készülünk, gyerekanimátorok lesznek, gyerekfoglalkozások, és amikor lemegy a nap, akkor pedig mozizhatnak a gyerekek, és ehhez popcornnal is készülünk. Hétvégén indítottunk egy szavazást, ki lehet választani, hogy melyik rajzfilmet szeretnék megnézni.
2: És ugye az ide látogatók szerintem folyamatosan keresik az újdonságokat. Milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt időben itt Palicson?
1: A május 1-i ünnepek előtt fejeztük be a parkoló építését a Vértó mellett, hogy ugye 70 parkolóhely került kiépítése, 6 pedig autóbuszok számára. Most van a vége felé a parkolóhelyek kiépítése a Víkend telepen, ott 23 parkolót építünk ki, de amint itt láthatjátok mögöttünk, az emlékkút felújítása is folyamatban van. Ugye a húsvéti ünnepek után elbontásra kerültek azok a részek, amik mozdíthatóak, a figurák, a bronzfigurák rajta, azokat elvitték a műhelybe, hogy felújítják, a többit pedig a helyszínen fogják, várhatóan a nyár közepe vége felé meg is történik meg a felújítás, illetve hát innen is látszódik a Bagolyvár, amire ugye már nagyon régóta beszélünk, hogy felújításra szorul, megvan rá a pénz, és az építkezési engedélyt is megkaptuk május elején, úgyhogy hamarosan kiírásra kerül a közbeszerzés, és megkezdődhetnek a munkálatok. De ezen kívül számos más beruházásunk is van tervben. Az egyik majd az év közepe felé a gyalog és kerékpárutat fogjuk kiépíteni az Aquapark mellett, mert ugye ottól leszállnak az autóbuszról az emberek, akkor hogy legyen, tehát biztonságos legyen a közlekedés.
0: És ezek az újítások nem csak nekünk jók, hanem a turisták számára is. Ugye a turisták meg imádják Palicsot, tehát mindenhonnan azt kapjuk vissza, hogy fantasztikus Palics, amire büszkék vagyunk, egy égköve tulajdonképpen ennek a környéknek. Mit kell tudnunk a turizmusról? Tehát mennyivel dobja meg a turizmust ez a sok beruházás?
1: Igen, tehát hogy a legnagyobb hatást, amit mi észrevettünk, az a Belgrád-Szabadka vasútvonal, mert hogy ugye az emberek Palicsa általában rövidebb kikapcsolódásra jönnek, hétvégi pihenésekre, ez látszik az ideérkezők számából is. Az első negyed évben 10%-kal nőtt az ideérkezők száma, és 20%-kal megnőtt az éjszakázók száma. Körülbelül 2,4 napot tartózkodnak az emberek Palicson, és hát ez egy jó számok, tehát pozitív számok, tehát hogy nő, és pozitívak vagyunk a jövőre nézve is, hogy ez jobb lesz.
0: És ez maradjon is így, és ha visszatérünk a mai napra, lesz-e még valami sport a mai nap folyamán, vagy befejeztétek már a mozgást?
1: Sport ma nem lesz, viszont este lesz ugye a vagy hát nem is este, délután már 3-tól kezdődnek a gyerekfoglalkozások, 4-től az juhászzenekar, a Folk Music Festtel várjuk az ide látogatókat, tehát sport mellett nagyon sok kulturális rendezvényünk is lesz a nyár folyamán.
0: És a Juhász Gábor már itt van, a Juhász és csapata itt vannak, úgyhogy várjuk estére is ide Palicsra. Az érdeklődőket köszönjük szépen, hogy
1: beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm nektek is.

kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Reklám.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Te, nyitva van még a Móralmi fürdő?
5: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
4: Tényleg?
5: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
4: Akkor irány Mórahalom.
5: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
6: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
7: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse, 024 60 1887.
2: 14 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
2: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászló égetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Facebook posztjában. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. 500 hátrányos helyzetű gyermeket látnak vendégül. Budapesten a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a gyermeknap alkalmából. Magyar Péter elmondta, hogy a meghívottak a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű kárpátaljai családokból érkeznek. Sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy transzplantáción estek át. A magyar miniszterelnök bejegyzése szerint a gyerekek kreatív és zenei programokon, báb előadásokon, kiállítás, arcfestésen és rajzversenyen vehetnek részt. A program keretében körbevezetik őket a Karmelitában, ahol múzeum pedagógusok tartanak ismertetőt az épületről, majd orgona bemutató és népzenei program következik. A gyerekek több turnusban érkeznek, és minden csoport programja közös ebéddel zárul. ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A szerb palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A megemlékezés mellett az érdeklődők közelebbről is megismerhették a rendőrség felszerelését és speciális egységeit. Jónás Gabriella színművésznőre emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínház báltermében. A kommemoráción a kulturális élet képviselői, családtagok, kollégák, barátok közösen adóztak a színésznő emléke előtt. Jónás Gabriella életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, gazdag művészi pályát és maradandó szellemi örökséget hagyva maga után. A kegyeleti megemlékezésen Kovács Nemes Andor, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetője, Táborosi Margaréta színész, rendező és egyetemi tanár, valamint Lengyel Gábor zeneszerző búcsúzott el Jónás Gabriellától a jelenlévőkhöz szólva. Elhangzott egy vers felvétel is, amelyen Jónás Gabriellát hallhatták. A Magyar Szó beszámolója szerint ez különösen megható pillanata volt az eseménynek, hiszen a művésznő hangja még egyszer betöltötte a termet, emlékeztetve mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy művészete tovább él az emlékezetben. A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szól a Velatúr Palicson. A kerékpár és gyalogtúrát második alkalommal rendezték meg idén, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegtek. A rendezvényre Vajdaság több településéről, Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. A szervezők célja az aktív életmód népszerűsítése és a közösségépítés volt. Az eseményen 400-500 sportkedvelő vett részt, a családokat pedig külön programokkal várták. A gyalogtúra résztvevői a Palicsi tó és környékének természeti értékeiről is többet megtudhattak.
2: Időjárás.
10: Huszonnyolc fok van jelenleg Szabadkán és Palicson, a folytatásban is napos és meleg idő lesz, holnap viszont felhűsebb időre számíthatunk, és helyenként zivatarok is lehetnek.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Hagyd a kanapét, válaszd az élményt. Vasárnap, május 31-én a Fitzóna csapata élőben Palicson.
1: Délután 00:30-tól 3-ig várunk a Zenepavilonnál a Velatúr rendezvényen.
0: Vagy hallgass bennünket a 91,5-ön.
1: Tartalmas beszélgetésekkel, a helyszínen látványos sportbemutatókkal készülünk.
0: Hozzátok magatokkal a jó kedvet,
1: a pozitív energiát
0: és a családot is. Fitzóna a Velatúron.
1: Találkozzunk május 31-én Palicson.
0: Mozdulj rá te is! Egy vasárnap, ahol a mozgás
1: találkozik a jó hangulattal.
2: A Pannonrádió hullámhosszán a 91,5-ön, és bizonyám itt a Palicsitó partján, itt vagyunk a Velatúron. Hát nagyon sok minden izgalmason vagyunk túl, izgalmas sportbemutatók voltak, beszélgetések, és egy izgalmas kollega is megérkezett hozzánk a 60 kilométeres útról, aki nem csak kolléga, hanem tagja a Mozgásban Maradunk csapatnak, csoportnak is, és gyakorlatilag itt kezdtél el te kerékpározni. Nem hiszem, hogy itt, de ez motivál téged, ugye? A 30 nap jobb alak csoport.
3: Igen, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Vas Attila, nem mondtam. Vas Attila van itt velünk.
3: Igen, úgy kezdődött, hogy én is be akarok jelentkezni a te csoportodba, és ott rondottam el. És magával vitt az egész történet. A séta először, aztán a kerékpár, akkor kerékpár váltás, és akkor így nekifogtam gyakorolni, kilométerek, és akkor jött ez a Velatúr lehetőség. 60 kilométer a hátam mögött, most ez nagyon jó, ez az első ilyen hosszabb, ilyen közös biciklizés, és nagyon kellemes volt a csapattal menni, nagyon jó volt tömegbe menni, eddig ugye egyedül mentem, és ott magammal kell harcolni, így amikor csapatban vagyunk, akkor meg húzzuk egymást. És hogyha fáradsz el, vagy valami látod, az egyik húzza, akkor mész utána, és ez egy másik élmény. Úgyhogy nagyon jó megszervezték, és nagyon jó a szervezőkkel így végigtekerni ezt a 60 kilométert.
4: Én különben döbbentem, hallgattam, Atti, amikor itt a bejelentkezés előtt azt mondtad, hogy hát igen, te. Azt tudtam, hogy bicajozol, de ezt nem tudtam, hogy ilyen intenzíven. Tehát, hogy te erre így konkrétan készültél? Tehát erre 60 kilométerre?
3: Amikor megtudtam, hogy van, akkor igen. Akkor elkezdtem napi, két naponta 30-40, és emeltem minél hamarabb, hogy meglegyen a kondíció, hogy le lehessen menni, mert nem naív letekerni 60 kilométert, mert más az, amikor boltba elmegyünk, meg kenyérén, meg munkába, pár 10 kilométert csak, de amikor végülsz az ülésen, akkor az ülés a legjobb barátod, vagy nem. Úgyhogy,
4: és hol tetted meg a, úgymond a bemelegítő gyakorló távokat? Hát
3: általában Palics-Szabadka közötti szakasz, és illetve Palics-Ludas kispiac, kishomok, ez egy nagyon jó barátságos rész, nem mennek túl gyorsan az autók se, odafigyelnek rá a kerekpárosokra, és úgy vettem, meg szép a táj.
2: És a flow, az minden alkalommal megvan? Tehát érzed azt az eufóriát, amikor kerékpáron ősz,
3: igen,
2: hogy milyen jó?
3: Igen.
2: Tehát a boldogság hormonok azok aktiválódnak.
3: Az nagyon sok is. Mondták, hogy otthon a fiam szokott piszkálni, hogy szinte nem kéne fáradt legyél. Mondom, nem.
2: A Mozgásban Maradunk és a 30 nap jobb alak csoport tulajdonképpen azért is alakult meg, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy milyen fontos mozogni, akár napi 30 percet. Mit tudnál ezzel kapcsolatban te hozzátenni, hogy neked ehhez, ugye már két hónapja tart ez a Mozgásban Maradunk csoport, hogy mit adott neked?
3: Nekem ez a lehetőség adott egy motivációt, adott egy hogy is mondják ezt a csoport tagságot, ahol tudunk segítséget.
2: Igen.
3: Ahol tudunk segítséget kérni, tudunk motiválódni másoknak a rutinjaitól, illetve tanulni ki mit, hogy mit használ. Úgyhogy nagyon jó ez a lehetőség.

0: és mondom, elrontottam magamat azzal, hogy bejelentkeztem, és így lett egy
1: Én vagyok az oka, ezt már többször elmondtad.
2: Igen.
3: És szellemileg mennyire más, mondjuk, mikor megteszel egy ilyen távot? Tehát, hogy van egy ilyen érdekes vibe annak, hogy mondjuk nem házak-házak, hanem mondjuk a természet lágyölén, vagy egy kicsit?
0: Igen, igen, egészen más. Ugye alapjáraton ugye megvannak a ugye megvannak a történetek, úgy megindult a tombola.
1: Igen, igen, köszönöm, megindult a tömösség. Fejezd be a mondatot, és át is adunk a tombola sorsolásnak.
0: Megvannak a helyszínek, az emberek, a kinézet, úgyhogy teljesen...
1: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük neked,
1: Bocsánat. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy ott is nyerni fogsz valamit, mert hogy a csoportban te nyerted meg ugye a vásárlási
0: utalványt. Igen, és nagyon szépen köszönöm, igen.
1: Köszönjük, hogy itt voltál, és maradj meg a sport mellett.
0: Szép napot!
3: Neked is!

0: Pitzóna.
1: Életmód magazin a Pannon Rádióban, a 91,5 MHz-en.
2: Folytatjuk a Pitzónát innen a Palicsi tó partjáról, és közben tombol a sorsolás, zajlik, mindenki nagyon izgul, hogy mit fog nyerni, és mellettünk van Király Gábor, üdvözlöm. Honnan érkezett, akik a kerékpáros sportot itt űzik, azok önt ismerik, én azt gondolom.
3: Hol, hát itt nagyon sokan űzik, úgyhogy biztos nem ismer mindenki. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én Kiskunhalasról jöttem Magyarországról.
2: Nagyon jó az együttműködés a kiskunhalasiak és a szabadkaiak között. Erről egy picit beszéljünk.
3: Igen, így van. 2011-től kezdtünk el intenzívebben kerékpározni mi halasiak, és akkor jöttünk át először a Szabadkára, a Szabadka Városnapjához kapcsolódóan. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket a szabadkaiak, és aztán barátokat találtunk itt a szabadkaiak között, és megtetszett nekik az egész. Összebarátkoztunk, és ők is most már bringára pattantak, és ők meg a mi városnapunkon jönnek. És így kialakult egy ilyen testvérklubos kapcsolat. Sokan megyünk egymás programjaira. Most is ők voltak Halason, a mi városnapunkon, mi átjöttünk most erre a programokra, úgyhogy itt is találkoztunk, és minden találkozásnál újabb és újabb barátok születnek, hiszen mindig új emberekkel találkozunk, elbeszélgetünk, és úgy néz ki, hogy szeretjük ezt a sportot.
2: Ezt a túrát hány óra alatt tették meg, és hány kilométer volt?
3: Mármint a mait?
2: A mait, a Vellatúron.
3: Hát nem, sietünk nagyon. Két óra volt oda a Magyar Kanizsára, és ugyanannyi vissza, szünettel lassan haladtunk, de sokat beszélgettünk, barátkoztunk, úgyhogy ez körülbelül 4 óra volt.
2: Hát köszönjük szépen, hogy itt vannak, hogy itt voltak, és visszavárjuk Önöket.
3: Köszönöm szépen, hát olyan csinos lányok vannak, azok, a szívesen jövünk.
2: Köszönjük szépen, és van itt nekünk még egy alanyunk. Jó napot kívánok, kérnék szépen egy bemutatkozást.
4: Szép napot kívánok. Palicsi lakos vagyok, hát mondjuk úgy, hogy veterán kerékpározó.
2: A nevét legyen szíves elárulni.
4: Cvijin Józsefnek hívnak. És hát most második éve, hogy kicsit besegítek a kerékpározásnak ezt a kiskörit levezetni, mivel hogy valamikor kerékpáros voltam a Szabadkai Spartakuszban 62-től 70-ig aktív versenyző, majd utána 28 évig a szabadkai kerék, tehát 90-es évek elejéig aktívan dolgoztam amatőr alapon, és benne maradt a kerékpározás, mai napig is ilyen rekreációs túrákat hajtok.
2: És mennyi idős? Mert azt mondták nekem itt, hogy az egyik, ha nem a legidősebb tag.
4: Hát sokszor ilyen túrán én vagyok a legidősebb. Hát most lehet, hogy van idősebb is tőlem. 82 éves, kicsit több. Hogy mondja, szerb, azt mondja, kuszúr. 82 és kuszúr.
2: Jó, hát te nagyon szép kar. És lesznek még hasonló túrái is.
4: Persze, te addig még... Erről már egészségem lesz, addig akarok részleni.
2: Akkor a beszélgetés végén annyit csak áruljon el, hogy mi a hosszú élet titka?
4: Hosszú élet titka, nem tudom, az gének is talán, meg hát mozgás, kerékpározás, mivel hogy én azt csinálom, vagyis aktívan is részt vettem benne, és akkor... Hát maradt bennem, és akkor nem akarom abba hagyni.
2: Hát akkor további jó egészséget kívánok, és aktív életet. Köszönöm
4: szépen.
2: Nagyon
4: köszönöm.

0: Egészség és szépség, gasztrofit, mozgás, alakreform és interjú. Fitzóna. Mert az életerő mindenkinek jár.
1: Ha sport, akkor életmódváltás, két életmódváltó van itt velünk, Szakál Laura, szervusz, üdvözöllek!
2: Üdvözöllek titeket, és köszöntöm a hallgatókat!
1: És ja. Palatinusz Laci, szia!
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Sziasztok! Nos hát ugye, mivel életmódváltásról van szó, és szerintem nyugodtan kijelenthetem azt, hogy ugye a legnagyobb versenyeket nem mindig a versenypályán szoktuk lenyomni, hanem belül önmagunkban. Laura, nálad ez hogyan döntődött el, hogy akkor te most életmódot váltasz?
2: 4,5 évvel ezelőtt történt, és egy fotó hatására. Tehát ez nyilván már ugye ott volt bennem. Láttam magam vissza egy csoportképen, ami ugye nem volt beállítva, nem volt megvágva, stb. És ledöbbentem. És akkor éreztem, hogy hú, itt valami nem oké, és valamit kezdeni kell. És akkor először elkezdtem gondolkodni, érdeklődni, olvasgatni, és január 23-án, 2022-ben született meg a döntés, hogy jó, ezt a tortát most megeszem, mert szülinapot ünnepeltünk, és akkor holnaptól új rezsim, új szokások, az étrend teljes megváltoztatása, és jött a mozgás is, ami maradt is.
1: A hölgyek azok hiúk, de viszont a férfiak azok miért döntenek az életmódváltás mellett, mikor ugye tudjuk, hogy a kis apuci pocak, az milyen jól tud mutatni, és milyen kényelmes, nem mellesleg.
3: Igen, ha viccesen nézzük a dolgokat, akkor valóban van ebben valami varázslat, de a motivumok azok teljesen mások voltak az én esetemben, tehát részben egészségügyi dolog, részben pedig egyszerűen a korona alatt, a karantén alatt történt ez a fene nagy idő halmozódás, amivel nem tudtam mit kezdeni, és akkor úgy gondoltam, hogy hát elkezdek én futni, elkezdek én változtatni az életmódomon. Ahogy Laura is mondtad, először a táplálkozás, utána a mozgás, vagy fordítva pontosabban a mozgás, utána a táplálkozás, és a kettő hozott egy eredményt, amivel hát legyőztem magamat, ahogy a Csilla mondta, de aztán egy kicsit túlzásba is vittem, tehát túlságosan legyőztem magamat, és akkor kellett azért korrigálnom, moderálnom ezt a történetet, hogy ott találjam meg magamat, ahol jól érzem magamat. Tehát a mindennapi munkám mellett az életforma is fogyasztható legyen, vagyis fenntartható legyen, és hát ide stóba 6 éve, hogy ezt így.
4: És hát én nagyon jól tudom, Laci, hogy te nem szereted azt a kifejezést, hogy életmódváltás, de miért is nem? Mi a te életfilozófiád, amit elköréltél?
3: Igen. Az életmódváltás az lényegében arról szól, hogy mi, mint funkcionális lények, egy olyan formát választunk, vagy ami köt minket a mindennapjaink, a munkánk, vagy csak egyszerűen kényelmesek vagyunk és lusták is, és azt mondjuk, hogy ez most nekünk megfelel. Aztán ez nem hoz eredményt, akkor azt mondom, hogy váltok programot. Tehát ha valakinek nem felel meg az egyik szoftver, cserél egy másikra. És én úgy érzem, hogy ez a váltás, ez azért nem, mert az én életmódom lényegében ugyanott maradt, hanem beidéztem magamban egy olyan történetet, ami nekem számomra nem volt fontos eddig. És miután fontossá vált, akkor kikerekítettem csak azt az életet. Tehát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy én szuper káposzta kajáló, sárgarépa kajáló vagyok, tehát én azért megeszek, hozzányúlok a tortához is, hozzányúlok egy kis tésztához is, de a lényeg az, hogy a másik oldalon akkor igyekszek elkölteni 1000 kalóriát egy 10 kilométeres futással. Tehát valahol egy ekvilibriumot tartani a bevitt kalória, az életmód és az egész minden között, úgyhogy inkább azt mondom, hogy magamra szabtam ezt az új formát.
1: És a sport mellette is elkötelezett vagy, Laura, nem kicsit, nagyon is, és nem csak a sport mellett, hanem fontos számodra az is, hogy mondjuk a 40 fölötti hölgyek sportoljanak, mozogjanak, és próbálsz rájuk hatni. Milyen sikerrel?
2: Folyamatosan próbálkozom ezzel, ugye beszélgetések által is, amikor így ismerősökkel találkozom, meg a munkám során is. Tehát igyekszem olyan embereket is meghívni a 7 nap plusz podcast műsorába, akik akár motiválhatnak másokat, mert valahol 40 környékén vagy 40 fölött szoktak a hölgyek elcsúszni, elveszni, és pont ez az a kritikus időszak, amikor szükség van egy kis inspirációra, egy kis támogatásra, és azért azt örömmel látom, hogy napjainkban azért már úgy nincsenek megöregedve a 40 pluszos, 50 pluszos nők, mert adnak magukra. és ma már egyáltalán nem számít csodabogárnak az, aki napi rendszerességgel időt szakít a sportra, hanem ez már kezd természetessé válni. Persze ezen még van mit javítani a társadalomban, de jó látni, hogy ez így alakul, változóban van valami.
4: És milyen mozgásformával próbáljátok magatokat továbbá is karban tartani? Mindkettőtökhöz szól a kérdés.
2: Először is én ugye kardióval kezdtem, amikor fogyásban voltam, akkor csak szobabicikli, napi egy óra, néha másfél. Akkor, amikor már leadtam a fölösleges kilókat, akkor ezt elkezdtem egy kis alakformálással kombinálni, súlyzós edzéssel. Most már boxzsákom is van, úgyhogy otthon készül egy kis saját edzőtermem, nem sokára meg lesz, úgyhogy minden eszközt használni tudok, és kombinálom, tehát heti mondjuk egy-két kardióedzés, a többi pedig erősítés, súlyzókkal és box.
4: Laci?
3: Számomra a futás továbbra is a primáris történet, azzal, hogy azt úgy tudom szabályozni, hogy ha nagy tempót futok, azaz gyorsan futok, tehát 5 perc alatti köridőket, kilométeridőket, akkor futok 5-8 kilométer között, ha pedig ilyen tempós, ilyen 6-10-6-15, akkor futok fél maratont. De ezt csak saját megérzés alapján állítom be, és én is természetesen ehhez kombinálok egy kis súlyzózást, bármilyen módon is furcsán hangzik, de hangfalakat emelgetek, és színpadot építek szabadidőmben. Úgyhogy ez is hozzájárul ehhez a történethez.
1: Mit tudnátok javasolni azoknak, akik hallgatják a műsort, reméljük, hogy sokan vannak, és még nem sportolnak, de azért jó lenne, hogyha megtennék, Laura?
2: Azt, hogy soha nem késő elkezdeni, tehát ebbe bármikor bele lehet vágni, fontos, hogy az ember megtalálja azt, ami neki megfelel, az életkorához, testalkatához, edzettségi szintjéhez alakítva, illetve olyan tempóban csinálja, ahogy neki jó. Lényeg az, hogy mozogni kell, mert erre vagyunk kitalálva, és nem késő ebbe belevágni, és mindenképpen megéri, mert az ember nagyon hamar érezni fogja a pozitív változásokat, az egészségén, saját magán, a külsején is.
3: És azt az óriási közhelyet is le kéne győzni, amikor az ember azt mondja, hogy nincs időm rá. Nem igaz. Tehát 5 perc, 10 perc, 20 perc, bármennyi. Ha heti másfél óra összejön, ebből az 5-10-20 percekből már tettünk valamit magunkért, és már van eredmény. Tehát nyilván az eredmény nem egy hét után fog jönni, meg nem is egy hónap után, de a kitartó munka, amikor egyszer csak odaér, hogy eredményt hoz, onnantól kezdve már nem tudod elképzelni, nem tudom elképzelni, hogy ne csinálja meg azt a napi 15-20 perc fél órányi aktivitást.
1: És nagyon jól mondod, napi 15-20 perc fél órányi maximum mozgás bőven elég. Hát én nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy a műsor végén itt voltatok, és próbáltatok így a saját példáitokon keresztül hatni azokra, akik talán az életmódváltás előtt vannak. Szakáll Laura és Palatinosz László, köszönjük, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönjük a lehetőséget.

0: mert az életerő mindenkinek jár.
1: Fitzóna, a Pannon Rádió életmód magazinja.
2: És a Fitzóna végéhez értünk, mert hogy eddig tartott műsorunk, én láttam azt, hogy Csilla, te nagyon jól érezted magad.
3: Hát abszolút, tehát olyan pezsgés van itt most a Palicsi tópartján, ez hihetetlen, tehát nem csak a sok mozogni vágyó ember, hanem akik végre élvezik a szép időt, és hogy itt van a nyár.
2: És olyan jó látni ezeket az embereket, akik mozogtak, akik mosolyognak, igen, itt vannak velünk, beszélgettek velünk, voltak sportbemutatóink, tehát fantasztikus volt. És mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy ez volt a Fitzóna szezonzáró műsora, élő műsorral és új adásokkal legközelebb majd szeptemberben fogunk, igen, jelentkezni. És bízunk abban, hogy hasonló lesz a nyitás is, mint amilyen most az árás volt, de azt majd akkor.
3: Így van, reménykedünk benne, hogy összejön, hiszen még szeptember végéig bőven szép idő van, és nyugodtan mehetünk a szabadba ki mozogni.
2: És így van, és menjünk is ki, mozogjunk is, mert hogy mozogni kell nyáron is, és mindenkit arra invitálunk, hogy legalább fél órát, ahogy vendégeink is mondták, mozogjonak aktívan, egy aktív én időt szálljanak magukra, mert arra van időnk, ugye, a Laci is mondta, amire azt akarjuk, hogy legyen időnk. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, hogy követtétek a műsort, hogy hallgattatok bennünket egész éven keresztül, és a folytatásban is mozogjatok sokat, és a Facebookon tudtok majd bennünket követni. Szlacki Csilla volt veletek.
3: És Kókai Monika.
2: További szép napot nektek, és találkozunk akkor szeptemberben.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
7: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
7: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
7: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetés Tar Zoltán Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Facebook posztjában. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. 500 hátrányos helyzetű gyereket látnak vendégül Budapesten a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban a Gyermeknap alkalmából. A gyerekek kreatív és zenei programokon, bábelőadásokon, kiállításon, arcfestésen és rajzversenyen vehetnek részt. A program keretében körbevezetik őket a Karmelitában. Ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A szerb palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Konfinium találkozót. Ezt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a DKMT Euró régió. Ilyenkor jelképesen megnyitják a hármas határt Kübekháza, OB-ba és Rábé között, amely ma estig átjárható. Jónás Gabriella színművésznőre emlékeztek tegnap a Szabadkai Népszínház báltermében. A kommemoráción a kulturális élet képviselői, családtagok, kollégák, barátok közösen adóztak a színésznő emléke előtt. Jónás Gabriella életének 73. évében hosszantartó betegség után hunyt el, gazdag művészi pályát és maradandó szellemi örökséget hagyva maga után. Ma tartja évadzáró ünnepségét a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület. A program 17 órakor kezdődik a helyi kultúrotthonban. Ezt követően az esemény 19 órától Szabadka főterén folytatódik, ahol az egyesület tagsága villámcsődületet szervez. A megmozdulással a közelgő 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó rendezvényre kívánják felhívni a figyelmet, amelynek idén Hajdújárás lesz a házigazdája június 6-án és 7-én. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, ugyanis idén 222 traktorral neveztek be a résztvevők. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg. Vajdaság egész területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhattak. Első alkalommal rendeztek Zentán félmaratont, amelyre több mint 530-an neveztek be. A résztvevők 5, 10 vagy 21 kilométeres táv teljesítésére vállalkozhattak. A sportesemény szinte az egész várost megmozgatta, hiszen a kijelölt útvonal a település több ismert pontján haladt át.
5: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fok van. Ma még napos az idő, de holnap megnövekszik a felhőzet, és helyenként zivatarokra is számítani lehet.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
3: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
2: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Híradó.
6: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, elítélték a tettet mind az anyaországi, mind a vajdasági magyar közszereplők. Ma van a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napja. Folytatódik a Folk Music Fest Palicson, és a Tópert közelében tartották meg a Velatúrt is, ki kerékpárral, ki pedig gyalogszerrel túrázott. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktor Fesztivál. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Elítéli a szabadkai zászlóégetés Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere, aki erről szombat este tett közzé posztot a Facebookon. A tárcavezető úgy fogalmaz, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért is kell felszólalniuk amiatt, ami nemrég egy szabadkai ballagáson történt vajdasági magyar diákokkal. Gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség, hangsúlyozta a miniszter. Mint ismeretes, magyar zászlót égetett két diák pénteken Szabadka belvárosában, miután elvették azt egy másik ballagótól. A zászló égetés miatt a két diák ellen feljelentést tett a szabadkai Iván Szárit műszaki iskola. A napvilágot látott információk szerint az elkövetők nem szerb nemzetiségűek. Korábban már reagáltak az ügyre a vajdasági magyar politikai és civil szereplők, elítélte a tettet dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Újrakezdés, valamint Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet, és közben reagált az Oktatási Minisztérium is, elítélte az esetet. Ünnepi akadémiával emlékeztek meg Belgrádban a szerb belügyminisztérium és a rendőrség napjáról. A Szerbia palotában megtartott rendezvényen Alekszandar Vučić államfő és Ivica Dačić belügyminiszter is méltatta a rendőrök munkáját. A köztársasági elnök hangsúlyozta, hogy a rendőrség az állam egyik legfontosabb pillére, tagjai pedig nap mint nap a polgárok biztonságáért dolgoznak. A megemlékezés mellett az érdeklődők közelebbről is megismerhették a rendőrség felszerelését és speciális egységeit.
7: Úgy gondolom, önök az egyik legnehezebb hivatást végzik. Soha nem tartoztak senkinek semmivel, mégis mindenki önöket hibáztatja. Ezek a legnehezebb munkák közé tartoznak. Ezt a pályát választották, ugyanakkor ez a legnemesebb hivatás is. A bátrak, az elszántak hivatása, azoké, akik nem engedhetik meg maguknak a gyengeséget. Ugyanakkor tudják, hogy emberek élete múlhat rajtuk.
6: A mozgás öröméről, a közös sportolásról és a természetről szólt a Velatúr Palicson. Második alkalommal rendezték meg idén a kerékpár és gyalogtúrát, amelyel a legendás sportember Vermes Lajos előtt tisztelegtek. A rendezvény több száz résztvevőt vonzott, akik sportolással és közös élményekkel emlékeztek a palicsi sportélet meghatározó alakjára. Szabó Regina beszámolója.
7: A palicsi túrára Vajdaság számos településéről, valamint Belgrádból és Magyarországról is érkeztek résztvevők. Király Gábor és csapata Kiskunhalasról utazott Palicsra, hogy teljesítse a Palics-Magyarkanizsa Palics kerékpárutat. Gábor elmondta, igyekszik minden alkalmat megragadni a biciklizésre, mert a kerékpáron érzi igazán a szabadságot.
8: Tavaly is voltunk egy 10-15 fős csapattal, mindannyian kiskolosiak vagyunk, és nagyon jó a kapcsolat a két település között, hát tulajdonképpen Palics is Szabadkához tartozik szinte, és akkor ide is szívesen jövünk bármikor, csodálatosan szép hely, és hát nagyon jól éreztük magunkat, elmentünk ugye Magyarkanizsára, ottan is vannak barátaink, és ővelük is nagyon jó kapcsolatunk van, például tegnap együtt voltunk Triplex túrán, és most is várnak bennünket, örömmel megyünk oda, jó a táv, szép az idő, mi kell még?
7: Kudlik Zoltán szerint egy régi álom vált valóra azzal, hogy sikerült megszervezni az amatőr kerékpáros és gyalogtúrát, amellyel Vermes Lajos emléke előtt tisztelegnek. A sportesemény is az ő nevét viseli, a túra pedig azt a szellemiséget kívánja továbbvinni, amelyet Vermes Lajos képviselt a sport és a közösség szolgálatában.
9: A tavalyi évben 3 hét alatt 300-an jelentkeztek, most idén 400 és 500-an, és Belgrádtól kezdve egész Kiskunhalaton, Szentesen át tényleg most már a régió rendezvénye lesz lassan, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy megmozgatjuk az embereket, és látjuk azt, hogy igény van arra, hogy az aktív sportos életet népszerűsítsük.
7: A szervezők célja, hogy minél több embert ösztönözzenek mozgásra, hiszen a sport az egészséges életmód egyik alapja. A családokra is gondoltak, számukra külön gyalog- és kerékpártúrákat szerveztek, így a legkisebbek is biciklire ülhettek és bejárhatták a Palicsi tópartját, valamint annak környékét. Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke.
10: Minden visszajelzés pozitív volt, ugyanis olyan atmoszférát tudtunk teremteni itt a tóparton, ahol ugye ez nem egy verseny, ez egy rekreatív dolog, itt az is részt vehet és tudja teljesíteni, aki nem rendszeresen sportol. Illetve a szponzoraink által tudunk biztosítani különböző nyereményeket is, ugye van tombolánk is, az ételt is megoldottuk, a Parparisnak köszönjük, hogy ebben a gyönyörű helyen tudunk lenni.
7: A gyalogtúra résztvevői nem csak a mozgás örömét élvezhették, hanem a Palicsi tóról és a környék természeti értékeiről is többet megtudhattak a megállóknál.
6: A Vermes Lajos napok keretében megszervezett Velatúr programjai között idén a Panon Rádió Fitzóna című műsora is helyet kapott a Palicsi zenepavilonnál. A Mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban hívó mondattal megrendezett esemény a sport és az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul. A nap folyamán a Panon Rádió élő műsorral jelentkezett a helyszínről. A rendezvényen sportbemutatók színesítették a programot, így a résztvevők több mozgásformával is megismerkedhettek. Kókai Mónika, a Fitzóna műsorvezetője.
11: A Panorádió Feedzóna című műsora meghívást kapott a Bellator szervezőitől, hogy vegyünk részt mi is ezen az eseményen, és örömmel tettünk eleget, tehát a Feedzóna is kitelepült a Palicsitó partjára. A műsorban lesznek majd sportbemutatók, várjuk az Akafight fitnesseseket, és lesz Kangoo Jam bemutató is, és vendégekkel is fogunk beszélgetni, a szervezőkkel is, és olyanokkal, akik részt vettek ezen a túrán.
6: Elstartolt tegnap a 12. Folk Music Fest népzenei fesztivál Palicson. A rendezvény egyik kiemelt küldetése a feltörekvő együttesek támogatása, ezért a nyitónapon fiatal vajdasági zenekarok léptek színpadra. A Folk Music Fest népzenei fesztivál idén is elhozta Palicsra a Vajdaság és a Kárpát-medence legismertebb folkzenei előadóit. A szervezők nem csak koncertekkel készültek, hanem gazdag szabadtéri programkínálattal is. Kirakodóvásár, borászatok és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál sikeréhez a különleges helyszín is hozzájárul, amely évről évre emeli a rendezvény színvonalát. Juhász Gábor, fesztiváligatók és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál sikeréhez a különleges helyszín is hozzájárul, amely évről évre emeli a rendezvény színvonalát. Juhász Gábor, fesztiváligazgató.
12: Ez a Palics, ez egy csoda. Itt ezek az épületek, ez a

0: a számukra, tehát meghatározó tagjai lesznek így a táncszáz mozgalomnak, és nagyon jó ezt így látni, ahogy ez kezd kibontakozódni.
1: Az est fő fellépője, a magyar népzene kortárs és lendületes megszólaltatója, a Magyar Banda volt. Ma a fesztivál második napján a koncertek mellett táncház, kirakodóvásár, gasztrosarok és borutca is várja az érdeklődőket. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktor Fesztivál, ugyanis az eseményre 222 traktor nevezett be. Az esemény 18. alkalommal szervezték meg, melyre több százan látogattak ki. Fejős Ornella és Rúzsa Edina riportja.
2: A fesztivál a leglátványosabb és a legtömegesebb eseményével vette kezdetét, a felvonulással. Több mint 200 erőgép vonult végig Oromhegyes utcáin, így jelezve, hogy a program kezdetét vette. Majoros Viktória Csantavérről.
3: Mi autóval jöttünk, 3-4 éve járok traktorfesztiválra, és tavaly is és idén is a barátommal voltunk felvonulni, és nagyon jó a hangulat, remek a társaság.
2: Az eseményre egész Vajdaság területéről érkeztek traktorosok és érdeklődők is. Az eseményen nem csak felnőtteknek szóló programok várják a látogatókat, hanem a gyerekek is önfeledten játszhatnak. A legbátrabb traktoristák különféle versenyszámokban indulhatnak, mint például az eke felakasztása, a sárban taposás, vagy a gyorsasági és erőverseny. Az eseményre a mai modern traktorok mellett számos, több évtizedes erőgépet is elhoztak. Van, amit a mai napig is használnak, míg olyan is van, amit csak azért hoztak el, mert nem sok található már belőle a környékünkön. Lukács Albert Óbecséről.
4: Ez egy orosz gyártmányú lánctalpas, DT-75-ös, 1977-es kiadás. Hát ez ugye ránk maradt, ugye szülőktől, apánktól, ő is ugye régi időben ebben dolgozott, mi ugye már ebben nem dolgozunk, ez ilyen megmaradt emlék, és akkor elhoztuk hozni alkalmanként ide.
2: A fesztivál ebben az évben vált nagykorúvá, hiszen 18 évvel ezelőtt szervezték meg először, azóta pedig minden évben több és több traktor és látogató vesz részt rajta. Bilicki Nándor szervező.
5: Lépésről lépésre próbáltuk mindig felépíteni ezt a fesztivált, és sikerült is egy nemhogy csak a községünk, egész Vajdaság egyik legnagyobb fesztiválá kinyílta magát. Ez mint szervezőnek, ez nagyon nagy öröm számomra, de ha nem lennének ezek a részvők, a traktorosok, nekik köszönhetem ezt, tehát, hogy itt vannak, én nélkülük nem lenne ez a rendezvény.
2: Az egész napon át tartó eseményen tűzoltó bemutatóval és számos gyermekprogrammal várták a kilátogatókat, valamint kirakodóvásárral és koncertekkel is készültek a szervezők.
1: A pontos idő 4 óra 11 perc.
6: Időjárás.
1: Ma még napos időnk van, de holnap változékonyabbá válik az időjárás, felhősödésre és helyi zivatarokra is számíthatunk.
6: Reklám.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
7: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép.
3: A tankcsapda.
1: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
1: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
6: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből
3: Te, nyitva van még a Mórahalmi fürdő?
4: Persze, ráadásul most már könnyebb is átjutni a határon.
3: Tényleg?
4: Igen, nem hallottad? Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már minden nap 0-24 órában nyitva tart.
3: Akkor irány Mórahalom.
4: Csütörtöktől szombatig este 10 óráig várnak.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz autós iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Crvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon,
1: mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
7: Nem Kínában készült.
8: 谢谢大家的收听.
1: 100%-ban vajdasági.
9: Panna Rádió.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Misa után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió, a te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
1: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Hallgass napjaink slágereit,
8: és légy tájékozott.
7: Ez a Pannon Rádió.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Emlékkeresztet szenteltek fel ma Törökbecsén, a Szent Klára szűz római katolikus plébánia templom udvarában. A kereszt eredetileg a Mille centenáriumra készült, és az Aracsi puszta templomnál lett volna a helye. Most 3 évtizeddel később méltó helyre került a sokáig féltve őrzött, majd önkéntes munkával felújított kereszt. Mintegy 300 gyermek lépett színpadra szombat délután Török Kanizsán a 16. északbánáti néptánc találkozón. Egyebek mellett a magyar, a román, a roma és a szerb kultúrával ismerkedhettek meg az érdeklődők. A rendezvényt a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület szervezte. Újabb rekordot döntött az Oromhegyesi Traktorfesztivál, ugyanis az eseményre 222 traktor nevezett be a nap folyamán. Az eseményt 18. alkalommal szervezték meg, melyre több százan látogattak ki. Az egész napon áttartó eseményen tűzoltó bemutatóval és számos gyermekprogrammal várták a kilátogatókat, valamint kirakodóvásárral és koncertekkel is készültek a szervezők. A Vermes Lajos napok keretében megszervezett Velatúr programjai között idén a Pannon Rádió Fitzóna című műsora is helyet kapott a Palicsi Zene Pavilonnál. A Mozdulj ki, kapcsolódj ki, legyünk együtt mozgásban hívó mondattal megrendezett esemény a sport és az egészséges életmód népszerűsítését tűzte ki célul. A nap folyamán a Pannon Rádió élő műsorra jelentkezett a helyszínről.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Panna

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pan

0: ember néha téved, az ember néha érez olyat, ami még sincs, vagy másképp van. Az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel másképp lát.
1: Voltam fent, és voltam lent, volt, hogy véletlenül szerettem, de ha...
0: Vagy másképp van, az ember néha téved, az ember néha néz, de idővel...

Popcorn és most! Hey now, you're an all-star! Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

no choice but to hear you. You stated your case, time ended.

0: a telefonon, soha sem fogy el a lóvé. Mi mutogatnak ide oda, nem én vagyok, ők azok jobb erebérenek. Van a pattan röblém, én sose voltam hős, sose leszek én, de tudom és veletem, és gyomom még az időm lejár.
1: Mert a plána bőrkabiba eltemetnek, de a gondolat hozzányok.

kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.